Hazai turmix. Naponta 2-60 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Sok kacat, búcska

marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a sorsvonat, és

Társ az enyém, mert az erősebb én vagyok. Jó, figyelj, hülye gyerek, nincs ki a füled, de semmi se kerülje el a figyelmedet. Tagad vagyok és öreg, na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, hanem mögötted ki van. Ha valaki elad az utat, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézze be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulát. Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Na meg a bulát.

Feledett teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, rozdi, a másik radányi. Az osztiak

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon,

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a Háttér.
1: Idén Sebestyén Ilona kapta a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat. Immár hagyományosan Nagy Gáspár 1949. május 4-i születésnapi dátumához legközelebb eső hétvégén rendezték meg a tiszteletére alapított díjátadását. A Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat olyan alkotó kaphatja, aki a Kossuth díjas, költő, művészi és közéleti munkásságához kapcsolódó kiemelkedő irodalmi vagy más művészeti értéket hoz létre és gyarapítja a magyar kultúra értékeit. Az ünnepséget Bér-Baltaváron a költő szülőházában tartották. Idén tehát Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a díjat Bér-Baltaváron a költő emlékházában. A műsorban őt kérdeztem arról, mit jelent számára az elismerés, és egy kicsit a Napkiadó működéséről is faggattam a főszerkesztő kiadó tulajdonost. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.

0: Sebestyén Ilona kapta a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat. Immár hagyományosan Nagy Gáspár 1949. május 4-i születésnapi dátumához legközelebb eső hétvégén rendezték meg a tiszteletére alapított díjátadását. A Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat olyan alkotó kaphatja, aki a Kossuth díjas költő, művészi és közéleti munkásságához kapcsolódó kiemelkedő irodalmi vagy más művészeti értéket hoz létre és gyarapítja a magyar kultúra értékeit. Az ünnepséget Bér-Baltaváron a költő szülőházában tartották. Idén tehát Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a díjat Bér-Baltaváron, a költő emlékházában. A műsorban őt kérdeztem arról, mit jelent számára az elismerés, és egy kicsit a Napkiadó működéséről is faggattam a főszerkesztő kiadó tulajdonost. Sebestyén Ilonával, a Napkiadó főszerkesztőjével beszéltünk meg egy interjút, mégpedig az apropót az adja, hogy ön vehette át idén a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat, amihez egyúttal gratulálok is. És a beszélgetésünket akkor kezdjük azzal, hogy mit jelent önnek ez a díj, a Nagy Gáspár díj, és mit jelent a Kossuth díjas költő öröksége?
1: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, kedves Mónika. Nagyon jól esett, hogy eszükbe jutottam, bár ahogy Pécsi Györgyi a laudációjában megírta, ez egy irodalmi és művészeti díj, tehát ezt alkotóknak adják oda, de most kivételesen azért egy könyvkiadónak adták, mert úgy gondolták, hogy az én már több mint 30 éves működésemmel méltón működtem a Nagy Gáspár nevéhez. Tehát egy kicsit rendhagyó volt, hogy én kaptam a díjat, de azt el kell mondanom, hogy nagyon jól esett, és én jól ismertem Nagy Gazsit természetesen, mint ahogy azokat is jól ismerem, akik előttem már megkapták ezt a díjat, mert valahogy kimondatlanul is egy ilyen nagy közösségbe tartozom. Tehát amit úgy definiálnék, hogy körülbelül egyformán ítéljük meg a magyar kultúrát, a magyar nemzeti hagyományt és annak a művelését vagy működését.
0: Egyébként ezt én is érzem, hát kívülállóként is, idén sajnos nem tudtam ott lenni, de rendszeresen ott vagyok, részt veszek a díjátadón, amit Bér-Baltaváron a Nagy Gáspár szülőházában rendez az alapítvány, és én is érzem ezt a láthatatlan közösséget, összetartást, szinte világítanak Nagy Gáspár ismerői, kortársai, barátai ebben az összejövetelben, szóval ez egy nagyon érdekes szellemi háló.
1: Igen, és én ugye készültem rá, hogy mert ugye valamit a díjazottnak illik mondani, és ezt nagyon szépen elmondom Monikának, én felidéztem Gazsival az utolsó találkozásomat, ami szintén jellemző mind az ő érdeklődési körére, mind az ő betegségére tudnélik. Németh Lászlónak a 2006 áprilisában volt a szoboravatása a második kerületben, és én férjemmel, Domonkos Mátyással kicsit késve értünk oda, rengetegen voltak ott egyébként, és szembe jött velünk Nagy Gáspár, de még akkor nem volt vége a szoboravatásnak, és ugye összefutottunk, néhány szót váltottunk, mondom, nagyon jó emberi és szakmai kapcsolatban voltunk, és akkor ő mondta, hogy nem érzi jól magát, és azért megy el előbb. Tehát végül is ez majdnem, hogy az egyik utolsó részvétele volt neki ilyen közösségi, mert aztán ugye sajnálatosan kitört rajta az a betegség, ami aztán őt a 2007. januárjában el is vitte.

0: Idén Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a magyar közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár irodalmi és művészeti díjat Bér-Baltaváron a Költőemlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
1: Mondta, hogy rendhagyó tulajdonképpen, hogy most egy könyv kiadó főszerkesztő kapta meg ezt a díjat, de az indokolás, az ok, az megvan. Gondolom, hogy olyan kiadványokra hivatkozva kaphatta meg az ön kiadója, ön ezt a nemes díjat, hogy tényleg viszi tovább Nagy Gáspár örökségét. Mik ilyen kötetek? Tudnánk néhányat sorolni?
2: Az az igazság, hogy Nagy Gáspár nem elsősorban Nagy Gáspár örökségét, hanem azt az örökséget, amiben Nagy Gáspár is beletartozott. Tehát ez ennél egy picit nagyobb merítés, hogy így mondjam, mert ugye van a Napkiadónak a legrangosabb sorozata, az az In Memoriam sorozat, ami 70 kötetet tartalmaz, a 20. századi klasszikus íróinknak a olyan 50-70 szerző által írt monográfiái ezek, a legautentikusabbak, Ady Endrétől egészen Vörös Sándorig, hogy az ABC-t betartsam, de mondom 69 kötet. Akkor van a Napkiadónak a magyar esszék sorozata, amiben hát ott van Gazsiról is természetesen Görömbei András írt könyve, ugye monográfiát, szóval a magyar esszék sorozat szintén a magyar irodalom és irodalomtörténet legjelesebb jelesebbjeit foglalja össze. Mai napig azt csinálom, mert az In Memoriam sorozatot azt lezártuk a sorozat szerkesztő Domokos Mátyás halálával. Akkor, hát mit mondjak, van olyan sorozatom, néprajz, ugye Csángókról, tehát az is ide tartozik. Akkor, és akkor vannak a költők, a legnagyobb magyar klasszikus költők, Csóli Sándor a Napkiadó szerzője volt, Ág István a Napkiadó szerzője volt. Nagy Gáspárnak is természetesen kiadtam posztumusz kötetét, amit Görömbei András állított össze. Tehát így tudnám körülbelül összefoglalni, hogy abba a nagy körbe tartozik a Napkiadó működés, és majdnem, hogy már azt kell mondanom, hogy egyedül vagyok ezzel. Ugye, tehát 1993-ban kezdtem a Napkiadót, és most már ilyen kiadó nincs is. Már egyáltalán a korom miatt is már, de valahogy ezek megszűntek az ilyen jellegűek. Hát még egy-kettő van, de ilyen, aki ennyire csak ezzel foglalkozik, és ilyen következetesen, olyan talán már nincsen.

0: Idén Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a Magyar Közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat Bér-Baltaváron a Költőemlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
1: Egyébként, ha már tényleg a Napkiadó alapításáról is beszélünk, akkor egy kicsit tényleg bővebben, hogy jött ennek annak idején az ötlete, milyen mérföldkövei voltak a kiadó alapításának, egy kicsit a történetről beszéljünk.
2: Ja, hát az a helyzet, hogy sokkal messzebbre kellene mennem, de majd lehet, hogy kikanyarodok oda is. Ugye én a magyar történelem szakot végeztem az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemen, és az az igazság, hogy én írtam is, meg, tehát nem, de aztán, mivel nálam voltak, akik sokkal jobban írtak, ezért ezt abba hagytam, és inkább szerkesztő lettem. A Szépirodalmi Könyvkiadóban dolgoztam 10 évig. Tehát tulajdonképpen ott ismertem meg személyesen Pilinszky Jánost, és sorolhattam Galgóczi Erzsébet, tehát egy csomó mindenkit. Tehát én már benned voltam az irodalomban, arról nem beszélve, hogy a nagybátyám, Sebestyén Lajos, az a Magvető Kiadónak volt a műszaki vezetője. Akkor apám, Sebestyén László, aki nagyon jó barátja volt Sinka Istvánnak, I. és Gyulának, és sorolhattam, tehát én egy ilyen családból is jöttem, sőt, azt elárulom, hát ha ez valakit érdekel, nem szoktam róla beszélni, csak miután ilyen öreg vagyok, hogy az én édesanyám az erdélyi származású és a Vas Albert birtokon született 1925-ben, mert az én anyai nagyapám volt ott az intéző. A Vas Albert birtokon. Mm-hmm. Tehát az az igazság, hogy otthonról is már ezeket a dolgokat hoztam magammal, amivel ilyen rokonságba keveredtem Nagy Gáspárral és az őt tisztelők körével. Tehát, és akkor én a Szépirodalmi Könyvkiadóban dolgoztam 10 évig, akkor onnan tovább vezető szerkesztője voltam a Bűvészet folyóiratnak, és akkor jött a rendszerváltás, vagy rendszerváltozás, és akkor én, hát most nem mondom el részletesen, de legalább 4 vagy 5 lapnak voltam a vezető szerkesztője, és akkor egy gyerekkori barátom megkért, hogy legyek nála szerkesztő, ő neki volt egy cége, ez 1990-ben, a Cédrus Informatikai Részvénytársaság, és akkor én oda mentem, és ő könyörgött, hogy vállaljam el a kiadónak a vezetését. Tehát itt indult az én igazgatói karrierem, barátságból vállaltam el. Ő azt kérte, hogy számítástechnikai science fiction legyen, de már akkor is hűen önmagamhoz klasszikusokat adtam ki, tehát például Asimovot, ez a név talán még ma is mindenkinek ismerős, a fiatalabbaknak is. Továbbá számítástechnikai lexikonokat adtam ki, tehát igazából ezekben a műfajokban is a saját ízlésem, és akkor azért kiadtam még Parancs János verseit, Deák László verseit, tehát egy kicsit a saját ízlésemhez próbáltam igazítani, és akkor csődbe ment az a cég, és akkor én már nem tudtam, valahogy ez a kiadó vezetés úgy a véremmé vált, és akkor alapítottam 1993-ban a Napkiadót. Ez így alakult, és onnantól fogva csak azt adtam ki, amit én szeret. De tulajdonképpen erről szólt, ez az én ízlésem, amiket kiadok, azok a könyvek. Most már egy picikét kevesebb ez iránt az érdeklődés, a világ nagyon megváltozott, de úgy érzem, hogy ezt a vonalat én már nem hagyom abba.
1: Hát fontos őrtoronyként megmaradni, meg aztán a világ az értékekhez van, amikor meglepetésszerűen vissza tud térni, vagy találni, és jó, hogyha van hova visszatalálni, mert még vannak értékőrzők.
2: Hát hogy nem, én is ezt pontosan így gondolom, és ez a Nagy Gáspár Irodalmi Díj is abban erősít meg engem, hogy érdemes volt ezt csinálni. Én kaptam, van egy másik díjam, egy lovagkeresztet is kaptam még 2018-ban, ugyanezért a tevékenységemért, ugye hát azóta már eltelt 8 év, és most ez a Nagy Gáspár díj, ami nekem nagyon jól esett, és megerősítés volt, hogy ezt kell folytatnom. Ameddig, hát ameddig tudom csinálni.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője is tulajdonosa vendégünk. A Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti díj idei kitüntetettje szakmai munkásságába avatja be a hallgatókat.
2: Ahogy így beszélgetünk meg, hát tényleg az embernek talán a tanulmányaikból is azért ezt alá tudják írni, hogy akkor egy kiadó az tulajdonképpen egy kulturális erőtér, és bevonza az alkotókat, írókat, fontos küldetése van, ugye?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az a helyzet, hogy éppen most föl e-mailt küldtem a dedikálói miatt, mert ugye Vörös Marti téren ott lesz a standom, ahol szokott lenni, és a 11 szerzőm hunyt el az elmúlt évben, úgy képzelje el, benne volt Kis Gyé Csaba, benne volt Ág István, csak hogy a legnagyobb neveket mondjam, benne volt Vásári Tamás, tehát, és valahogy egy kicsit úgy el is szomorodtam, de úgy érzem, hogy még vannak, igen, hogy nekem a szerzőim, azok így pontosan azért, mert ugyanazt az értékeket szeretjük és képviseljük, ezért ők az én barátaimmá is váltak. Tehát nem csak a szerzőim, és éppen ezért én mindenkinek így az életművét is adom ki. Tehát most is Lukács Sándor, a neves színművész is már több mint 30 éve az én szerzőm, de mondhatnám Gróh Gáspárt, Kodolányi Gyulát, tehát olyan neves szerzőknek az egész, és most bocsánatot kérek, akit kifelejtettem, de bárkit mondhatnék, tehát olyan életműveket adtam ki, és úgy összeértem a szerzőimmel, hogy szinte olyan, mint egy meleg baráti kör. Az is volt tulajdonképpen, illetve most is az még, akik megvannak, igen.
2: És hogy képzeljük el, hogy ugye van egy fontos szerzői kör, akikkel nem csak a munka, hanem barátság is összeköti, közös kulturális értékrend. Őket ön választotta, és ezt a jövőre nézve is kérdezem, vagy pedig vannak, és történhet meg olyan, hogy valaki az utcáról bekopog, és minősítetni akarja mondjuk önnel a munkáit, és aztán bekerülhet a csapatba.
3: Hát nagyon sokan bekopognak az utcáról, nem, mindenkit én választottam ki, illetve az az igazság, hogy régebben még ugye férjem Domogos Mátyás, hát ketten, tehát ő is, meg hát amiatt, hogy az olvasottságunk miatt, meg az ízlésünk miatt, tehát kialakult ez a kiválasztott kör. Én megmondtam mindig mindenkinek, akinek elkezdtem kiadni a dolgait, hogy szeretném, hogyha hűséges lenne, és ott maradna a Napkiadóban, mert akkor ugye marketinggel megtámogatjuk meg. Szóval akkor törődjünk az egész életművel, és így, tehát tulajdonképpen én választottam ki mindenkit, és olyan talán, aki magától jelentkezett, talán volt egy vagy kettő, de most ezt nem tudnám megmondani, de azokat is csak azért fogadtam, mert valószínűleg magamtól is kiválasztottam volna. Tehát teljesen igen, így állt össze és alakult ki, igen, ez a kör, és hát törődöm aztán velük, tehát hogy akkor várom a következő kötetet, akkor nézem, hogy mi volt már, minek kell még következni. Szóval így, tehát ez egy ilyen kölcsönös együttműködés. És hát az elhunyt, ugye nagyon sokan elmentek most, és hát például Csóri Sándor nem most hunyt el, hanem már 8 éve, de hát őnek is utolsó 15 évében én voltam a kiadója, tehát mindent hozzám hozott. De így sorolhatnám, tehát hogy csináljunk hangos könyvet, van gyerekkönyv, tehát mindenféle műfajt akkor már hoztak hozzá.

0: Avatja be a hallgatókat?
1: A hallgatókat beavatná-e abba, hogy ugye önnel most, mint kiadó tulajdonosa, kiadóval beszélgetek, de az beszélgetésből kiderült, hogy szerkesztői munkát is végez. Most is szerkeszti a kiadónak kiadandó műveket, vagy vannak munkatársak, szerkesztőtársak, van egy stáb. Hogy néz ki most a helyzet?
2: Igen, na most én minden könyvemet elolvasom, mindegyiket. Tehát én csak, ami nálam megjelent, azon én mind dolgoztam, de én magam mellett természetesen irodalomtörténészeket, kollégákat vannak, hogy ne, akik nekem segítenek, illetve akiket megkérek, hogy szerkesszék meg, vagy olvassák el. Tehát nem egy magam. Tehát én magam mindent megcsinálok, de nem csak egyedül csinálok. Tehát meg, hogy ne, van egy stáb, akiket szeretek, akik szintén olyanok, mint akikkel a Nagy Gáspár díjátadáson is találkoztam, tehát olyan szakmabeliek, akiket én is becsülök, és sokra tartom a véleményüket, vagy a munkásságukat, olyanokkal dolgozom együtt, hogy ne, de általában ugyanazokkal. Ugyanazokat a színészeket hívom szerepelni a könyvbemutatóra, tehát nagyon hűséges is vagyok tulajdonképpen, és ugyanazokkal dolgozom. Hát ugye volt idő 2007 előtt, ez egy fontos dátum, 2007, amikor még több ember dolgozott a Napkiadóba, akik rendes havi fizetésért ott voltak. Hát azóta ez a könyvkiadás már, ami ezt a szegmest illeti, amit én képviselek, az olyan szegény lett, hogy ilyenre már nincsen lehetőség, hanem az van, hogy kiadok kéziratot olyanoknak, akik nálam dolgoznak, és már úgy értve, hogy külső munkatársaknak, és akkor úgy fizetem ki. Mm. És hát azt elárulom, hogy volt, hogy kísérleteztem, hogy még újabbakat bevonjak, de csalódnom kellett a fiatalabb nemzedékekben. Tehát az a fajta igényesség, amivel mi, én és a munkatársaim viszonyulunk a kéziratokhoz és a könyvekhez, az úgy látom sajnos, hogy az valahogy eltűnni látszik. Azt hiszik, hogyha ráeresztik a helyes írás ellenőrzött a számítógépen, akkor minden megoldódik. De hát ez azért nem így van, ez sokkal bonyolultabb. Még akkor is, hogyha most a mesterséges intelligencia esetleg segítséget tud adni. Mert azért tud, csak azért bizonyos tevékenységeket sajnos nem lehet megkerülni akkor, hogyha igényesen szeretnénk dolgozni.
1: Egy kézirat beérkezésétől a könyv fizikai megjelenéséig általában mennyi idő telik el? Ez általánosítható, vagy minden könyv speciális?
2: Nem, elég, mondjuk nagyon durván, hogy fél év. Itt egyetlen egy nagyon hátráltató tényező van, a támogatások. Hát most például a Nemzeti Kulturális Alap olyan mértékűen lelassult, nem most ma, hanem tavaly óta, hogy ők maguk például 180 napokat kérnek, hogy egyáltalán döntsenek, és valami támogatásról, tehát ezek lassítják az ilyen, hogy mondjam, ilyen bürokrácia és a támogatói, azok lassítják, de maga az effektív munka az egy olyan fél év, 8 hónap alatt lezajlik. Hogy, hát ugye én több száz oldalas komoly könyvekkel dolgozom, tehát azért kell idő azokat elolvasni, imprimaturát, korrektúrát, tehát több változatát is ellenőrizni, de 6-8 hónap elég szokott lenni.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Idén Sebestyén Ilona, a Napkiadó főszerkesztője és tulajdonosa vehette át a Magyar Közművelődés támogató és kiváló művészeti munkássága elismeréseként a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat Bér-Baltaváron a Költőemlékházában. Ennek apropóján hívtam meg a Háttér magazinba egyfajta portrébeszélgetésre a kiadó tulajdonos könyvszerkesztőt, akivel a jövő héten sorra kerülő ünnepi könyvhétről is beszélünk majd.
2: És ha már a könyvek megjelenéséről beszélgetünk, és már egy kicsit volt is utalás az ünnepi könyvhétre a beszélgetésünkben, de akkor beszéljünk a Napkiadó konkrét programjáról, mit kínálnak az olvasni szeretőknek ezen az ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, milyen könyv jelenik meg, amit szívesen a figyelembe ajánlana?
3: Hát az az igazság, hogy ilyenkor, mikor kimegyek a könyvhétre, akkor megpróbálok nagyon sok címet kivinni, mert az én könyveim azok nem ilyen, hogy mondjam ezt, alkalmi kiadványok, hanem tényleg a hosszú távra készülnek, vagy a nemzeti hagyomány darabjaivá válnak idővel, tehát nem avulnak el. És miután a kereskedők, a könyvkereskedők, azok meg úgy tekintik, hogy a valami fél évig ott van már, akkor az már túlzás, éppen ezért, ha most tényleg, ha mondjuk egy Petőfi összes, vagy egy József Attila összes meg kellett próbálna venni mondjuk valaki egy könyvesboltba, nagyon meglepődne, mert nem kapna. Tehát a kereskedőket nem érdekli az, hogy mi az örök érték, hanem az, amit gyorsan megvesznek, ez most divat, és akkor kész. Na most én pedig most alig van könyvem a könyvhétre új, pont amiatt, mivel annyi szerzőm elhunyt, és olyan nehezen indult ez az év, meg emiatt is, hogy a nemzeti kulturális alap úgy lelassult, tehát mindenféle nehezményünk volt, de viszem ki a könyvhétre, és szinte az összes szerzőm jön dedikálni, tehát mindenki, nem csak akiknek most adom ki a könyvét, mert az nagyon kevés, hanem olyanok is, akiknek tavaly vagy tavaly előtt kiadtam, úgyhogy nagyon sok szerzőm fog dedikálni a Vörösmarty téren, és abban bízom, hogy a barátaink is jönnek. Most a I.S. Gyula Mono, egyébként a két új könyvem, az egyik a Kolozsvári Cseke Péter irodalomtörténésznek egy tanulmánykötete jön ki most a könyvhétre, és a másik pedig a Horváth Béla I.S. monográfia harmadik kötete. Tehát ez a kettő, de annyi jó könyvem van, ugye most, amiket kiviszek, és akkor örülnek azok az érdeklődők, akik ismerik a Napkiadót, hogy és akkor hogy látják a könyveimet, mert a kereskedelemben alig. Egyrészt, mert nagyon sok a könyv, tehát nem akarom bántani én a kereskedőket, félreértés ne essék, csak túl sok könyv van, túl sok olyan könyv van, ami tényleg értéktelen, és mégis ott van a polcokon, és akkor kiszorulnak a régebbi. Hát nekem mondták az íróboltjába, kitűnő az íróboltja a legjobb könyvesbolt Magyarországon, ezt nyugodtan mondhatom. Mondták nekem, hogy az In Memoriam sorozatom az a olyan magasan van, hogy csak létráról lehet elérni, mert nem férnek el, de ők tartják. Tehát, de a nagyobb, vagy a ilyen kereskedőhálózatok nem nagyon, tehát bizonyos régebbi könyveket már nem tartanak, tudja? Tehát én nekem ilyenkor mindenfélét ki kell vinnem, és akkor mindenfélét el is visznek a vevők, az érdeklődők.
2: Hát akkor ráadásul idézőjeles nagy zaj van a könyvpiacon, és tényleg jó szeműnek és jó értékérzékelőnek kell lenni az olvasónak, hogy esetleg a sok minden között megtalálja az értéket, egyfajta gyöngykeresés, ugye?
3: Jaj, hát hogy nem, hát most nem akarom már a parasztomat elmondani, de hát ugye ez eredetileg, ez a könyvhét, ez a komoly magyar irodalomra alapította, ugye a Sutka Géza, ő találta ki, de hát ma már, most megnéztem, hogy kik dedikálnak, hát szóval nem akarom, szóval tényleg annyira sok, szóval nem az már, ami volt, nem az volt, hanem most már minden könyvet kihoznak, és valóban nagyon nehéz az olvasóknak, hogy hogy megtalálják. Igen, ezt nagyon jól mondta Monika, de az az igazság, hogy, hogy azért meg is, ha megtalálják én szerintem. Szóval én bízom az olvasókban, igen, hogy, hogy a ekkora választékban azért el tudnak igazodni.
2: Nagyon szépen köszönöm Sebestyén Ilonának, a Napkiadó főszerkesztőjének ezt a nagyon érdekes interjút, beszélgetést. Én sok-sok kiadandó könyvet kívánok, sok-sok olvasót a Napkiadónak, és tényleg sok erőt ehhez a misszióhoz.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony idő várható. Magyar Péter a német kancellárral egyeztetett Berlinben. Ismét medvét láttak Aktelek közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. A német kancellár hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart, amellett, hogy mandátumát végigviszi. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NéBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Ismét medvét láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. Szögligettől mintegy 3 kilométerre pedig medvenyomokat fedeztek fel az erdőben. A környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik a szakemberek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbesztszennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbesztszennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkozta Tóth Balázs polgármester. Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüst éremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Club a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Club játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzás körzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő 2 napos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
0: Sporthírek.
1: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Biztonság a világűrben. Pille mérőműszer. A pille egy doziméter, azaz sugárzásmérő, amit a KFKI Atomenergia Kutató Intézet tervezett és készített. Különböző változatai már többször jártak a kozmoszban. Nevéből is sejthető kismérete, súlya és elenyésző energiaigénye miatt különösen alkalmas a világűrbeli használatra. A pillét Farkas Bertalan vitte magával először az űrbe 1980-ban. Továbbfejlesztett változataival sikeresen mértek a Szaljut héten, a Miren és az amerikai űrrepülőgépeken is. A nemzetközi űrállomás amerikai és orosz részlegének szolgálati berendezése, amellyel rendszeresen ellenőrzik az űrhajósokat érő káros sugárzást. A berendezéssel Charles Simonyi magyar űrturista is végzett kísérleteket 2007 áprilisában. A legújabb pille kiolvasót 2018-ban Szergej Prokopjev orosz űrhajós kapcsolta be. A 40 esztendeje kezdődött kaland még néhány évig biztosan folytatódik, hiszen az oroszok közölték a pillerendszert a nemzetközi űrállomás üzemidejének végéig, vagyis legalább 2024-ig használni kívánják.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satmán László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Ocsei Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
1: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágy. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbesztszennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kis rázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbesztszennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel, különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester. Kis rázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kis rázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüst éremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balatonpartmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepség sorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
4: Sporthírek.
5: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntötte.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8 Görmend FM.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öreg Fiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Körmend rádiója. Rád hangolva. Rád hangolva. Oh, love you.

kimondható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermek napi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíma a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MT-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
6: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. When you're

parasztban senkivel. Gédorba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lentitie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öregfiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja Önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
7: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbesztszennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbesztszennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egész napos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkozta Tóth Balázs polgármester. Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. 3 napos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüstéremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a második helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
7: Sporthírek.
8: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntötte.
7: Időjárás jelentés.
8: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
7: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

után indított el egy újabb órát, a Körmend FM-en szerda délelőtt köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok. Nehéz helyzet alakult ki a város legutóbbi képviselőtestület ülésén, amikor nem sikerült elfogadni a város tavalyi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. Ez lesz az egyik témánk ebben az órában, hiszen vendégül látjuk dr. Szabó Barna polgármestert, aki elmondja majd, hogy miért is lenne különösen fontos a döntés meghozatala majd holnap, amikor ismét összehívja emiatt a testületet. A legutóbbi találkozó további érdekes témáit is soroljuk majd, illetve visszatekintünk az elmúlt hétvégi gyermeknapi eseményekre, amelyek egy részét ugyan elmosta az eső, de a programok többségét sikerült megtartani. Ez is témánk lesz, tehát ebben az órában dr. Szabó Barnával. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: ez a Város Rádiója, ahol, ahogy ígértem, a polgármester dr. Szabó Barnát fogjuk vendégül látni ebben az órában, akivel arról a rendkívüli helyzetről fogunk beszélni, amely miatt most csütörtökre ismét össze kellett hívni egy rendkívüli testületi ülést. Város tavalyi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót ugyanis a múlt heti találkozón nem sikerült elfogadni, hogy vajon mi az oka ennek, erről is szólunk, illetve taglaljuk a további főbb napirendi pontokat, de mielőtt neki kezdenénk ennek, szót kell ejtenünk arról az izgalmas hétvégéről, amelyet nemrég hagytunk magunk mögött. Rengeteg minden történt a belvárosban, a kastélyban, a kastélyudvaron, pláne a gyermeknapon, ahol nem maradtak éhesek a körmendi családok. Hogy sikerült ez a rendezvény?
1: Így van, és nem is a gyereknappal kezdenék, hanem ez egy hosszú hétvége volt kulturális szempontból, rendezvény szempontjából Körmenden, egész péntektől vasárnapig. Egy megnyert Hungarikum pályázatra felfűzve, Battyányiak és az édességek ké volt a főszerep. Elkészült a Pelikán szelet, ugye a Battyányiak címerébe a Pelikán, a címermadár. Gyermekeknek, felnőtteknek különböző ezzel kapcsolatos előadások és rendezvények voltak. Illetve hát ugye szombaton a néptáncé reggeltől estig volt a főszerep a színházon belül, illetve a májusfa kitáncolásnak a gálája lett volna, mondhatom azt, hogy lett volna, mert akkor jött be ez az általad említett rossz időjárás a szabadtéri színpadon, de ezt is be kellett hozni a színházba. A szombati nap a népi táncról szólt, egy plusz egy kiállítás megnyitóval pénteken, egy élő népművészek kiállításának a megnyitójával kezdődött, és igenis vasárnap, ugye május utolsó vasárnapra az a gyermeknap. Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ, az időjárásra ugye arra nem tudnak készülni. Kora délután kezdődtek el a programok, nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél öt felé lecsapott az első vihar, az egy kicsit azért vagy haza, vagy pedig be az épületen belülre kergette a részvevő gyerekeket és szüleiket. De utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy összességében jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt, a zivatar nem kellett volna, de majd jövőre reméljük, hogy jobb is lesz.
0: Sokan álltak sorba a lángosért is, amit te készítettél. Melyik ízesítés volt a legnépszerűbb?
1: Igen, volt egy olyan ötletem, hogy tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra, előtte különben ott voltak a májusfa kitáncoláson is. Ne csak egy köszöntő szöveget mondjak a gyerekeknek, lebeszéltem a tulajdonossal, hogy a megvendégelném egy óra keretében az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper öntetes, vaníliapudingos lángosokkal, meg a hagyományos sósokkal is. És akkor ezt felajánlottam, nagy sikere volt. A tapasztalatom az, hogy a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus sajtos tejfölös fokhagymás az ment legjobban. Hát igen, ennek a úgymond akciónak is a közepébe csapott bele a vihar, és szabadtéren magam készítettem a lángosokat, én tettem rá a feltéteket. De nem szegte a kedvét nekem se, illetve a sorbálóknak se, úgyhogy bőrigáztunk mindannyian a közepén, de percünet nem volt, gyakorlatilag a 4 és 5 óra között ígértem én ezt. Ez a 3-4-től egy olyan fél hatig eltartott, és egy olyan 140 lángossal meg tudtam vendégelni a körmendi, a körmend környéki gyerekeket. Nagy öröm volt, úgyhogy valószínűleg abból hagyományt fogunk csinálni.
0: Pelikán szeletről milyen tapasztalatokat szerezhettek a látogatók?
1: Nekem szerencsém volt még a Pelikán szeletre, amikor még a mini cukrászdának a munkatársai dolgoztak. Prototípus szerencsém volt még díszítés nélkül is megkóstolni. Nagyon ízlett. Most a tapasztalat az így feldíszítve, hogy ma kiszolgálták a Pelikán szeletet, és lehetősége volt a város lakosságának megkóstolni. Nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy köszönjük szépen a mini cukrászda munkatársainak és tulajdonosainak.
0: Ilyen mozgalmas hétvége lesz még júniusban. Úgyhogy fogunk beszélni még ilyen eseményekről, és ajánlunk hasonló programokat. Most azonban egy rövid zene után térjünk rá a komolyabb témákra, konkrétan a legutóbbi testületi ülés legfontosabb pontjaira. Vendégünk dr. Szabó Barna polgármester.

0: Ismét rendkívüli helyzet állt elő Körmenden, a múlt heti testületi ülésén nem sikerült elfogadni a pénzügyi beszámolót. Vajon mi történik ilyenkor és miért alakult ki ez a helyzet? Erről beszélgetünk a folytatásban. Vendégünk dr. Szabó Barna polgármester.
1: Előző héten szerdán volt egy maratoni testületi ülésünk, majdnem 4 óra hosszan tartott. Sok napirendi ponttal. A legfontosabb részei, amit minden önkormányzata meg kell tenni május 31-ig, tehát a tavalyi 2025 évi gazdálkodásnak az elfogadása. Most lett volna a költségvetési rendeletünknek az első módosítása, ami egy évben 2-3-4 meg szokott történni minden településnek az életében. Ezek nem kapták meg a többségi szavazatot, tehát sajnos 6 igen és 6 nem szavazattal nem szavazta meg Körmend város képviselőtestülete a 2025 évi pénzügyi beszámolót. Arról szól, hogy azok a számokra adunk egy visszajelzést, amik megtörténtek a tavalyi évben. Konkrét indokat nem hallottunk a nem szavazóktól, de mindannyian, minden képviselő tisztában volt azzal, hiszen le is lett írva és elismert mondva szóba, hogy június 1-ig, ha ez nincs leadva egy településnek, akkor a állami normatív támogatásnak a folyósítása, a szünetel, meg büntetés is jár a településnek. Én úgy tudom, illetve tudom, hogy Vas megyében egyetlen település vagyunk, de talán az országban is a egyedüli Körmend, akinek a testülete nem fogadta el ezt a beszámolót. És ugye ezt tudni kell, hogy ez nem alkudozás kérdése, mert ezek a számok nem tudnak változni. Tehát nem olyan, mint a költségvetés megtervezésénél, ott mennek a konszenzuson alapuló alkuk esetleg. Itt nincs alku, ezek a számok, ezek kőbe vésettek. Egyébként a könyvvizsgáló is kiváló minősítésre elfogadta, magyar állam kincstár pénzügyi szakemberei is elfogadták. Mivel tudjuk, hogy milyen következményekkel jár, ezért most a héten újra egy rendkívüli testületülés keretében neki futtatom a képviselőtestet, és bízom benne, hogy akkor pozitív döntés születik. Így akkor ebből a 4 nap, néhány nap csúszással, így akkor nem éri komoly baj, vagy bírság, vagy átrány a városunkat. Kicsit kapcsolódik hozzá a belső elleni jelentések, ami nem lett elfogadva, illetve említettem a 2026 évi rendelet, költségvetési rendeletünk első módosítása, ahol beépülnének a számok közé, a sorok közé azok a munkák, amiket elvégeztünk a évnek az eddig részében. Bízom benne, hogy belső egyeztetések alapján rövidesen ez is sorra fog kerülni. Hátráltatja az önkormányzat munkáját ez is.
0: Mi történne egyébként konkrétan, hogyha most csütörtökön sem születne megegyezés erről?
1: Hát gyakorlatilag ugye az önkormányzatoknak járó normatív támogatás, hogyha nem folyósítják, mert akkor nem folyósítanák, amíg nincs elfogadva, akkor gyakorlatilag ez havi szinten 70-80 millió forint mínuszt jelent a városnak. Átfordítva, egy bizonyos tartalék az így képezve van, hála a pénzügyi iroda munkatársainak, de mondjuk az önkormányzaton keresztül kifizetett alkalmazottak, ez mondjuk 400 ember, tehát nem csak a hivatalnak a dolgozója, hanem az összes óvópedagógus, a szociális szférában, a kulturális szférában dolgozók, ez 400 embernek a fizetése. Mondjuk egy hónapig még tartalékol van, de a következő hónapban már akár a fizetésükön is múlhatott volna, vagy múlik, hogyha nincs megszavazva ez a költségvetés elfogadása. De bízunk benne, hogy addig nem jutunk el.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öreg Fiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva. You're

0: Ez a Város Rádiója szerda délelőtt. Folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel, a város első embere a vendégünk, akivel a múlt heti testületülés legfontosabb pillanatait idéztük fel, ezek közül például azt, hogy miért nem sikerült elfogadni a tavalyi pénzügyi beszámolót, és miért kell összehívni erre a hétre egy rendkívüli ülést. Most pedig nézzük a további fontosabb napirendi pontokat.
1: Ez a testületülésnek az első néhány napirendi pontja volt az, amik a komoly dolgok, és nem sikerült megszavazni a képviselőtestületnek. Volt egy szokásos éves rendőrségi beszámoló, illetve a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézvezetőjének a szociális munkáról való beszámolója. Ezek mind a ketten egyhangulag elfogadásra kerültek, mindkét beszámoló testület képet kapott arról, hogy mind a szociális munka, mind pedig a közbiztonság, hál' Istennek, jól működik Körmend városában. Úgyhogy köszönjük az ebben dolgozóknak, tehát a rendőrség alkalmazottainak is, kapitányának, illetve a szociális intézménynek a dolgozóinak is. Ezen felül több napirendi pont között, ami még esetleg érdekes lehet, Körmendi Híradó nevű újságnak a szerződése lejárt. Úgy bélt a képviselőtestület, hogy sikeres volt az elmúlt időszakban ennek a lapnak a kiadása. Újra ezekkel a paraméterekkel szeretnénk pályázatot kírni, hogy folytatódjon ez a színvonalú újságnak a kiadása. Aztán költségvetésben már bele lett építve, de rendeletet kellett módosítani, hogy újszülöttek után, tehát hogyha születik egy gyermek Körmenden, akkor 20 000 forint támogatást kapott rá a szülő. Most ezt megemeltük, alapban 40 volt, de aztán a pénzügyi bizottság javaslatra 50 ezer, illetve Szlávik Csaba bizottság elnök javaslatra 50 ezer forintra emelte meg a képviselőtestület. A gyógyszertámogatásnak az összegét szintén megemeltük. Ahogy ott a képviselőtestület ülésen is elmondtam, tisztában vagyunk vele, hogy ezzel a születésszámot nem tudjuk megnövelni Körmenden, hogy a újszülött támogatás 20-ről 50-re, de mégis egy jelzés értéke van, hogy fontos számunkra a újszülöttek érkezése Körmend szempontjából. Pattyányi Lovas Bandériumnak volt egy kérése, lovasszállító kocsijuk tönkrement, 1,5 millió forintot kértek még hozzá, hogy segítsük őket, hogy meg tudjanak egy új lovasszállítót vásárolni. Én úgy gondolom, hogy olyan régi és megbízható és aktív egyesületről van szó, hogy nem volt kérdés, és ezt is egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Aztán egy aprónak tűnő, de én úgy gondolom mégis nagy dolog. Dénes Lajos utcai katolikus óvodába megtudtuk, hogy ez egyik komoly, néhány éve lerakott és nagyon jó állapotú nagy játszótéri eszközt ki akarják szerelni az udvar, tehát ki akarják onnan szerelni. Nyilván ugye ez tulajdonban már a katolikus egyházé. Ők abban gondolkodtak alapban, hogy egy másik katolikus intézménybe ezt elszállítják valahol a megyén vagy országon belül akár, és megkerestem őket, hogy kérnék, hogy Körmend városába hadd maradjon valami köztéri részen, és köszönöm püspök úrnak is és a munkatársainak, hogy erre megadta az engedélyt, tehát most rövidesen ki lesz szerelve az játszótér jelem, és a testület egyhangulag úgy döntött,

stb. Itt elmondta mindenki a véleményét, nagy jelentősége már nem volt neki, de most úgy láttam, hogy egy közös megállapodás született, hogy ahogy most elindultak a Városgondnokság idejébe, fogja csinálni ezt a munkát évvégéig a temetőkbe. Meglátjuk ennek a bekerülési költségét, meglátjuk ennek a minőségét, csak ennek függvényében a jövő évről majd akkor közösen dönteni fog a képviselőtestület. Összességében egy hosszú testületülés volt, voltak egyetnemértések, ami a város szempontjából én úgy gondolom nem kedvező, de összességében egy normális hangvételű testületű ülés volt.

0: 98.8 Körben, de FM a stúdióban továbbra is vendégünk dr. Szabó Barna, a város polgármestere. A legutóbbi képviselőtestületi ülésről beszélgettünk, illetve jó néhány egyéb nyárindító fontos témánk is volt már eddig. Folytatódnak az ülések a nyáron is, vagy lesz némi szünet?
1: A nyáron folytatódnak az ülések, egyébként a rendkívüli mellett.
2: Hát alapban rendes testületű ülést én még június végén szeretnék egyet tartani, ez már a nyár közepe, és akkor július-augusztusban ez egy nem kőbe visett dolog, de azért, de mivel sokan elmennek szabadságra, ezért akkor fogok csak összehívni rendkívüli testületülést, hogyha szükséges, tehát időben valamilyen szorítva vagyunk. Úgyhogy az én terveim, június végén tartok egy testet,

0: ülést, és utána vagy augusztus legvégén, vagy inkább szeptember legelején, hogyha a következő rendes testületi ülést. Képviselők meg a polgármester se pihen ebbe a két hónapban nyilván, de a testületi ülések nélkül is van mit és lehet mit, és kell is mit dolgozni, de legalább ezzel egy kicsit pihentetjük a rendszert, úgymond, de egyébként a közigazgatásban sok helyen így van.
1: A tavaszi választások után, a kormányváltást követően változott-e bármi az önkormányzatok számára? Mi történik ilyenkor, milyen feladatokat ró egy településre? A nagyjából minden minisztériumot és hatóságot érintő változások sora, hogy lehet erre felkészülni? Mik a teendők?
0: Minden település önkormányzatát érinti ez a változás. Mindannyian értesültünk róla, hogy a minisztériumoknak a elnevezése, száma, ott dolgozók, tehát miniszterek, államtitkároknak a személye, az megváltozik teljesen. Tehát gyakorlatilag, ami rutinszerűen akár információszerzés, akár lobbizás, vagy bármi szempontjából, amihez fordultunk minisztériumokhoz, az most törlődött mindenkinek. Most fölépül egy új, vagy fölépült egy új, elérhetőséget még nem mindegyiknél tudtunk, de ezt minden polgármester és minden településnek szépen ki kell járni a saját kis ösvényét, hogy megtalálja az oda vezető utakat, és bízom benne, illetve tudom, hogy ők is ugyanilyen segítőkészek lesznek, csak most egy kicsit olyan átmeneti helyzet van ez ügyben, ez teljesen természetes. Közvetlenül önkormányzatokat érintő döntéseket, nagyban érintő döntéseket nem hozott még az új kormány, ezek is sorra fognak kerülni, amikor jönnek, akkor ez alkalmazkodni kell mindannyiunknak.
1: Ami viszont biztosan jön, az a nyár, és rengeteg program, ahogy emlegettük, lesz olyan mozgalmas hétvége még júniusban is, mint a mögöttünk hagyott volt, úgyhogy ezekről részletesebben is kellene majd beszélnünk. Arra kérlek, hogy ha van időd, akkor gyere hozzánk jövő héten is, hogy áttekinthessük a nagy nyári körmenti rendezvényeket, és ajánlhassuk ezeket a hallgatóknak. Dr. Szabó Barnának köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: az órában dr. Szabó Barna város első embere volt a vendégünk, és emlegettük a pelikán szeletet, amelyet a hétvégi program sorozat keretein belül lehetett először megkóstolni a városban, de nagyon úgy tűnik, hogy a folytatásban is bármikor lehet majd falatozni. Ebből az újdonságból a Batthyány család desszertjei közül lett ez is újra gondolva, illetve megalkotva, hiszen a pelikán szelet abszolút körmendi szülemény, a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi. Ezt mesélte az édességről nekünk Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
1: A sütemény kitalálásakor egy fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt, így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányák címerében sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. A másik pedig, ami úgy gondoltuk, hogy szerepeljen a sütiben és benne legyen, az pedig a piros. Ebben az esetben a málna a Batthyányak kertjében fellelhető volt. Ez egyébként a Batthyányi szeletben is szerepel, ugye szedves málnás mascarpone és krémmel készülő sütiről van szó. Itt most csak a málnát használtuk fel a piros szín miatt. A tésztának az alapja, ahogy említettem, egy citrusos piskóta, nehéz piskóta, tehát nehezebben is szárad meg a piskóta. Egy kicsit mi azt mondjuk, hogy szaftosabb, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, és kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el. Ez egy kicsit az édességét ellensúlyozza a sütinek, mert fehér csokis krémmel készül a krém. Fehér csokival készül a krém, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát. Ez a liofilizált málna, ez másként viselkedik, mint hogyha rendes friss gyümölcsöt tennénk a süteménybe, mert nem ázik el. Tehát ez ilyen apró kis málna darabok, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja a sütinek. A tetejét pedig fehér csokival vontuk be, nagyon vékony fehér csoki réteggel vontuk be, és ezt is liofilizált málnával szórtuk meg. És egy kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel. Tehát meg a Batthyányaknál már volt mentalevél, és egy kicsit ez is a színességét a süteménynek. Tehát látványra úgy gondoljuk, hogy így egy jó sütemény született. Az ízét meg mindenkit kóstolja meg. Ha lemarad róla, akkor szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a cukrászdába is, és a Batthyányi szelet mellett szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne. Így szűk körben mi kóstoltuk és próbálkoztunk, tehát többféle elképzelés is volt, emellett maradtunk, és hát nagyon várjuk a vendégeket, és várjuk a visszajelzést, hogy ízlik-e a sütemény, és mondjuk egy nyári süteménynek én azt gondolom, hogy jó lehet.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öreg Fiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de ha örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satmán László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Ocsai Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermek napi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere.
6: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél öt felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek és utána is folytatott, úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az oda látogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt, a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb még most is egyébként. Kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
5: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MT-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásokkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
5: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál. Június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbesztszennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbesztszennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkozta Tóth Balázs polgármester.
6: Most meghirdettük, hogy 40 év 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbóli várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. A 40 év 40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis pecsételés füzetecske, bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén ilyen kis jutalmat is kap.
5: Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüstéremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Club a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a második helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Club játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a három érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
3: Sporthírek.
5: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
3: Időjárás jelentés.
5: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Orcsai Kis Zoltán általános iskola, a Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere.
2: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél ötöt felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott. Úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató a gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt a sajtos tejfölös lángos. A legnépszerűbb még most is egyébként. Kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
1: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az NT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
1: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak. Kezdetben a délies, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős, zivatarok környezetében viharos széllökések. A legmelegebb órákban 17 fok várható.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

elindult a mai délután itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Szép napot kívánok ma is mindenkinek, a mikrofonnál pedig Tóth Cili itt az éterben, és 5 óráig leszek itt önökkel. Hozok ma is jó kis érdekességeket, programajánlózunk is, hasznos infokkal is ellátom a hallgatókat, na meg persze nálunk szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy mindenképpen igyekszem feldobni ezt a mai esős, borús délután. Sean Paul, Stoke Ashley, valamint Mike Posner indították az órát. Dido-val pedig megyünk tovább, Life or Rent című siker forog nálunk. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Az autósok számára a mai délutánban is, illetve még az esti órákban is az időjárás fokozott figyelmet igényel, hiszen többfelé várható továbbra is eső, zápor, zivatar, helyenként akár még felhőszakadás is lehet apró szemű jéggel. A vizes, csúszós utak mellett vízen folyások is kialakulhatnak. A záporokban hirtelen romolhat a látótávolság, a megerősödő zivatarok környezetében viharossá fokozódó szél pedig jelentősen befolyásolhatja a járművek menet stabilitását. Mindemellett, hogy az időjárás nehezíti a közlekedést, néhány útszakaszon itt a térségben is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni, ugyanis habár nem dolgoznak, de így is vannak félpályás zárások, például a 8-as számú főúton Vasvár térségében, ahol a 147-es kilométernél hídkorlát helyreállítás zajlik. A 86-os főúton Szombathely elkerülő szakaszán útépítés miatt a 78-as kilométernél szintén félpályás korlátozás van érvényben. Kőszegen a Rákóczi-Ferenc utca és a Rohonczi utca térségében burkolat felújítás miatt van lezárva egy szakasz, a kijelölt terelő utakon lehet közlekedni. Község pedig Sárváron a hegyközség város részben a Celi út és a Kutszerhegyi utca kereszteződését felújítás miatt lezárták, így a 84-es főúton tudnak kerülni. Ezeket a közlekedési infokat látom és hoztam, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook Messengerére, vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

30 Seconds to Mars és az Of My Head forgott a 99-80, a folytatásban pedig nézzük, hogy milyen idő vár ránk a délutáni órákban és az előttünk álló napokban. Egy hideg front alakítja jelenleg az időjárást, a térségben erősen felhős, borult az ég, és hát bizony körmenden esik az eső javában, viszont helyenként heves zivatarokra is lehet majd számítani. Észak-nyugatira fordul a szél, ez később megélénkülhet, az zivatarok környezetében pedig akár erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A front jelentős lehűlést hoz, úgyhogy 16 fok körül alakul jelenleg is a hőmérséklet. Holnap pedig egy kis javulás kezdődik, ugyanis a csapadék átvonul az ország keleti észak-keleti tájaira, úgyhogy itt a Dunántúlon, illetve a középső ország részben már több órára kisüthet a nap. A szél azonban továbbra is élénk maradhat, helyenként erős lökésekre is lehet számítani, de a legmagasabb hőmérséklet így is 20 és 28 fok közt várható. Érdemes kihasználni, ugyanis pénteken egy újabb hidegfront érkezik, és ismételten csak megnövekszik a felhőzet. Szorványosan kell esőre, záporokra, zivatarokra készülni, a hőmérséklet pedig reggel 11-17 fok közt, alakul délután pedig 19 fokos maximumok várhatóak, legalábbis itt Körmenden és a térségben. Szóval az esernyőt a következő napokban érdemes kéznél tartani, hiszen nagyon változékony frontokkal tartított időjárásra kell készülni.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Június 13-án ismét a futás és a közösségi élményeké lesz a főszerep egyházas Rádócon, hiszen ekkor rendezik meg a Rádóci vágtát, ahol a legkisebbektől a tapasztalt hosszú távfutókig mindenki megtalálja a számára megfelelő kihívást. A szervezők idén több újdonsággal is készülnek, többek közt egy 21 kilométeres távval, ami korábban még nem szerepelt a programba. Ez azoknak szól, akik szeretnék próbára tenni állóképességüket, miközben egyházas Rádóc és a környező települések szép útvonalain haladhatnak végig. A futónap központja a Főr Lajos Művelődési Központ udvara lesz, ahonnan a rajtok délután 3:30-tól indulnak majd a résztvevők, pedig a 21 kilométeres táv mellett választhatnak az ovis, az iskolás futamoktól kezdve egészen a 6 és a 10 kilométeres versenyszámokig. És a sportprogramok mellett ugyanazon a napon pedig megrendezik még a 3. Rádóci Paraszt Olimpiát is, ahová várják a baráti társaságok, családok, munkahelyi közösségek jelentkezését, akik játékos ügyesség és erőléti feladatokban mérhetik össze tudásukat. Tehát június 13-án egy egész napos közösségi esemény várja az érteklődőket egyházas Rádócon. Tehát érdemes körülnézni a közösségi médiában, hiszen az egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület oldalán minden információ megtalálható részletesen a két programmal kapcsolatban, illetve a nevezéshez szükséges linkeket is itt találják meg.

0: gratulálok Felix J. és a The Whams közösen az All The Lines-tól, a 99.8-on lakosi Gabinak pedig át is adom a helyem, hiszen mindjárt 2 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire a készülékektől, jövünk vissza a hírek után, és folytatjuk a délután, számítok önökre.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
1: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
5: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétie Öregfiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
8: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
8: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
9: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egész napos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester.
10: Most meghirdettük, hogy 40 év 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbóli várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvény sorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. A 40-40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis fecsételés füzetecske, bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén egy kis jutalmat is kap.
9: Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüstéremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzás körzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfa félék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafa félék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepség sorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
11: Sporthírek.
9: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
8: Időjárás jelentés.
9: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az észak-nyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
8: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, pontosan 4:30-ban, én pedig továbbra is Tóczili vagyok, tartsanak velem. Ebben az órában folytatjuk a programajánlózást, hiszen bő egy hét múlva egy nagyon izgalmas és mozgalmas program várja az érdeklődőket Körmenden, na de természetesen a színes érdekességek, a színes hírek sem maradhatnak el a jó zenék mellett. Shakira, Billy, valamint Calvin Harris és Regan Bowman indították az órát, Fergie és Ludacris közösségével pedig megyünk tovább. Lamorous, ez a jó kis dal szól nálunk. Jó rádiózás!

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfőbb.

Backstreet Boys és a Chance szólt a 99.8-on. Hát van, akire nem csak a repülősport, hanem körmend is büszke lehet, hiszen új könyvvel jelentkezik a város szülötte, Besenyei Péter, aki idén tölti be a 70. életévét. A legendás műrepülő pilóta neve egyet jelent a bátorsággal, az innovációval és a határok feszegetésével. Sokan a Red Bull Airways megálmodójaként ismerik, ám az ősszel megjelenő Szárnyakkal írt történet című kötet ennél jóval többet ígér egy hagyományos sportkönyvnél. A könyvben megelevenedik Besenyei Péter különleges életútja a pályakezdéstől egészen a világhírig. Az olvasók bepillantást nyerhetnek a repülés kulisszatitkaiba, izgalmas kalandokba, emlékezetes találkozásokba, de a pilóta személyes szenvedélyeit is megismerhetik a horgászattól a fotózáson át egészen a borok világáig. A kötet egyik legérdekesebb része mégis az a szemlélet, amely végigkíséri Besenyei Péter életét. Őszintén mesél ugyanis arról, hogyan lehet a kudarcokból erőt meríteni, miért tanítanak többet a nehézségek, mint a sikerek, és miért nem a célban, hanem magában az úton rejlik a boldogság. A könyv interaktív élményt is kínál, a fejezetek végén található QR-kódok segítségével az olvasók exkluzív zenei tartalmakhoz férnek hozzá, amelyekhez a világhírű zongoraművész Péter Bence készített különleges felvételeket. A tervek szerint a kötet idén szeptember végén jelenik meg, addig is méltán lehetünk büszkék arra, hogy a magyar repülés egyik legismertebb alakja, a világ számos pontján is ismert és elismert Besenyei Péter körmenden látta meg a napvilágot, és története ma is inspirációt jelenthet minden generáció számára. Now this is not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most
4: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Train és a Play That Song szólt a 99.8-on, a folytatásban pedig megyünk tovább, hogyha már az előző órában belecsobbantunk a közeljövő program kínálatába, akkor maradjunk is ezen a vonalon, hiszen bő egy hét múlva, ahogy már említettem az óra elején is, pénteken a Batthyány kastély udvara és környéke igazi sportoázissá változik. Az Aktív Magyarország program részeként rendezik meg ugyanis a mozgás éjszakáját, ahol este 6 órától egészen éjfélig számos sportág képviselteti magát, és várja az érdeklődőket. A résztvevők több helyszínen próbálhatják ki magukat, így akár a jogával, a kickboxsal, az örömtánccal vagy a zumbával is megismerkedhetnek. Akik eddig pedig csak kacérkodtak például a spinning gondolatával, most nyeregbe pattanhatnak és kipróbálhatják ezt a népszerű mozgásformát. Emellett a funkcionális fitness és az erősítő edzések világába is betekintést nyerhetnek azok, akik szeretnék közelebbről megismerni a súlyzós edzés alapjait. Természetesen a futás és kerékpározás szerelmesei sem maradnak programok nélkül, de a természetjárók számára is készülnek külön aktivitások. A cél egyszerű, mozogni, kipróbálni valami újat és közben jól érezni magunkat. És ha mindez nem lenne elég, az est második felében a zene is főszerepet kap. A hangulatról 21 óra 30 perctől a népszerű DJ Voksán Virág gondoskodik, aki egészen éjfélig szolgáltatja a talpalávalót. Szóval egy igazán mozgalmas, sportos és közösségi élmény vár mindenkit a mozgás éjszakáján, június 12-én, tehát érdemes már most beírni ezt a

Charlie Puth és Kenny G, valamint újdonságuk a Cry szólt a 99.8-on, hamarosan pedig ismét Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hiszen 3 órakor elmondja nekünk a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után és folytatjuk a délutánt, hiszen van még bő 2 órányi időnk hátra. Tartsanak velem, várom vissza önöket. A hírek előtt pedig még itt lesz velünk Sia és a Never Give Up, valamint Shawn Mendes és a Treasure Better. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Ocsei Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermek napi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta el rádiónknak a város első embere.
7: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél ötöt felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott. Úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb még most is egyébként. Kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
6: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozó helye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MT-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
6: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
6: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donovan alában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kettő perc eljárunk 4:45 előtt, folytatódik a délután itt a 99.8-on, ezt az órát pedig Meghan Trainor és Bruno Mars indították, én Tóth Cili vagyok, tartsanak velem a folytatásban is. Ahol most Ember Márk és a Minden jó lesz című újdonsága szól, de érkezik majd Orishas és Heather Headley közöse is, a Represent Cuba. Jó rádiózást!

FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

Egy igen csak érdekes régi új futótechnikára szeretném felhívni a futók, illetve a futóközösségek figyelmét. Japánban ugyanis egyre népszerűbb az úgynevezett Edo Bashiri, amely az évszázadokkal ezelőtti futárok mozgását idézi. A technika első látása szokatlan, hiszen rövid lépések, enyhe előredőlés, lazat érdek és a test lendületének tudatos kihasználása jellemzi. A hívei szerint így a futás kevésbé terheli az ízületeket, és hosszabb távon is hatékonyabb lehet. A módszer legismertebb képviselője jelenleg egy 61 éves japán kutató és futó, aki egy sérülést követően kezdte tanulmányozni a több száz éves futótechnikákat. A tapasztalatai olyan sikeresek voltak, hogy később egy 100 kilométeres ultramaratont is teljesített vele. A közösségi médiában hatalmas érdeklődés övezi most ezt a mozgásformát, ami arra emlékeztet bennünket, hogy néha a legmodernebb megoldások helyett érdemes a múltba bevált módszerekhez is visszanyúlni. Érdemes megnézni ezeket a videókat, egy kicsit tényleg tanulmányozni, kipróbálni, aztán ha nem is az egész futótechnikát alkalmazni, de elcsípni belőle olyan mozdulatokat, vagy elcsípni belőle olyan részleteket, amiket mondjuk a saját futótechnikánkba is bele tudunk építeni.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál. Június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

perccel vagyunk, 3:30 után megyünk tovább egy jó kis zenés újdonsággal, hiszen hiába telt el másfél éve, Hogyan tudnék élni nélküled című film bemutatója óta a rajongás továbbra sem csillapodik, sőt a mozivászton megismert Kuplung zenekar imár a valóságban is létezik. A trió tagjai Ember Márk, Kirádi, Marcell és Marics Peti most egy vadonatúj saját szerzeménnyel jelentkeztek. A Nyomod a gáz című dal igazi nyári lendületes sláger lett, amelyben most nagy érdeklődést váltott ki a rajongók körében. A sikerek körében. A Kuplung sikere olyannyira kinőtte a film kereteit, hogy novemberben már dupla aréna koncertre készülnek, ahol Hogyan tudnék élni nélküled szereplőivel együtt lépnek majd színpadra. A közönség itt hallhat először részleteket a film folytatásából, és természetesen a Kuplung saját dalai is élőben debütálnak. A srácok szerint a közös munka különleges energiákat szabadított fel, és még további meglepetésekkel is készülnek a rajongóknak. Mi pedig most meghallgatjuk a Kuplung legújabb dalát, tehát szól most nálunk a Nyomod a gázt.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Újabb programajánlóval megyünk tovább, hiszen a Petőfi Kulturális Program keretében ismét egy izgalmas, ingyenes programra várják az érdeklődőket június 13-án szombaton este 6:30-ra a Nádasdi Közösségi Szintér Kultúrpajtájába, ahol Petőfi Sándor úti naplójából, illetve az ő verseiből hallhatnak részleteket a Változó Szerencse Szekerén címmel. Közreműködik Szabó Kocsi Zsuzsanna, Csadi Zoltán, Őze Áron, Csík János és muzsikus barátai. A program, ahogy említettem, ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet megtehetnek a Nádasdi Közösségi Szintér elérhetőségein. Tehát június 13-án szombaton este 6:30-tól ismét egy izgalmas programra várják az érdeklődőket a szomszédos Nádasdon.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva. Rádhangolva. Rádhangolva. Rádhangolva. Rádhangolva.

0: Dua Lipa és az It Gaff forgott, a 99.8-on egy újabb óra végéhez érkeztünk. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hozta a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek nagyon messzire. A készülékektől jövünk vissza, és folytatjuk a délutánt. Az utolsó órával számítok mindenképpen a figyelmükre.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
6: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
7: Körmend FM.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egész napos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester.
9: Most meghirdettük, hogy 40 év 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékel, hogy az újbori várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli városra nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. A 40-40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis pecsételés füzetecske bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén olyan kis jutalmat is kap.
8: Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüst éremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzás körzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfa félék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafa félék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden a szemtével. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő 2 napos ünnepség sorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
1: Sporthírek.
8: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
1: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Elstartolt a délután utolsó órája is itt a Város Rádiójában, a 99.8-on Tóczili vagyok továbbra, és tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, nem meg persze sok-sok jó zenével, úgyhogy Train és Rosalía után Liam Payne érkezik, és a Stripped Down. Jó rádiózást!

Jack Stomaire, Fela Cara és a Pedro szólt a 99.8-on. Ma már nagyon sokat, jobban mondva többször szó esett a futásról itt a műsorban, és a nap végére így csendben megemlítem, hogy egyébként ma van a futás világnapja. Ezt a napot minden év június első szerdáján ünneplik virágszerte. Azért hozták létre, hogy minél több embert ösztönözzön mozgásra és megmutassa, hogy a futás sporttól, nemtől vagy edzességi szinttől függetlenül bárki számára elérhető. Tudom, hogy sokan ilyenkor felsziszennek, hogy fusson, akit kergetnek, vagy felteszik a kérdést, hogy ugyan mit lehet ebben szeretni. Hát talán éppen az egyszerűségét, mert hogy kevés olyan mozgásforma van, amihez ennyire kevés dolog szükséges, mert gyakorlatilag csak mi magunk és egy pár megfelelő cipő kell hozzá, persze idővel érdemes beszerezni olyan ruházatot és futócipőt, amelyek kényelmesebbé teszik a mozgást és kímélik az ízületeinket, de a lényeg nem változik, hiszen a futás az mindig ott van, amikor szükségünk van rá. És bár talán kívülről nézve nagyon monotonnak tűnik, de nagyon jó hatással van a test és lelki jólétünkre. Erősíti a szív- és érrendszert, javítja az állóképességet, segít a stressz levezetésben, és hát tudjuk jól, hogy amikor az endorfinok elszabadulnak, akkor egészen más színben látjuk a világot, ebben pedig a futás óriási nagy segítség. Ezért is van az, hogy aki egyszer igazán rákap az ízére, az gyakran egy életre magával ragadja, és hogyha néha le is lankad a motiváció, ami nálam is elő szokott fordulni, vagy éppen nem fér bele a mindennapunkba, akkor sem kell elkeseredni, hiszen egy kis szünet teljesen rendben van, és azt is tudom, hogy ezt nagyon nehéz feldolgozni, pedig ez tényleg így van, mert ha utána újra felveszük a futócipőt, akkor lehet, hogy sokkal könnyedebben indulunk neki. Szóval a futás egy türelmes sport, megver bennünket, és hogyha újra meghalljuk ezt a bizonyos hívó hangot, akkor felhúzzuk a cipőt, kilépünk az ajtón, és indulhatunk ismét a végtelen felé. Úgyhogy a futás világnapja minden futónak, kocogónak, sétából futóvá válónak és leendő kilométergyűjtőnek. Én is kívánok könnyű lépteket és sok örömteli percet a mozgásban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most!
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mozi ajánló.
1: Gossip és a Move in the Right Direction szólt a 99.8-on, holnap pedig ismét nyitja kapuit a Körben és Rinkovics Imre Filmszínház, úgyhogy mozi ajánlózunk a folytatásban. Megnézzük, hogy az előttünk álló hétvégére mit kínál nekünk a Körbendi Cinema. A családokat várja a Varázslatos Titokfa című kalandfilm, ami három testvérről szól, akik Fittyet hánynak szüleik tiltására és bemerészkednek egy titokzatos erdőbe. Hogy mi történik ezután, azt megtudhatjuk pénteken délután 5 órától, szombaton és vasárnap pedig délután 3 órától. Továbbra is látható az Ördög Prádát visel 2, a kultikus film folytatásában újra találkozhatunk a jól ismert karakterekkel, a vígjáték csütörtökön 17 órától, szombaton pedig 19.50-től látható a moziban. A zene és film történet rajongói még mindig láthatják a Michael című életrajzi alkotást, a film csütörtökön 19.15-től, vasárnap pedig 19.50-től látható. A skip és fantasy kedvelői sem maradnak élmények nélkül, a Star Wars, a Mandalori és Grogu című alkotást pénteken 19.15-ös kezdéssel, szombaton és vasárnap pedig 17 óra 20 perctől láthatják. Tehát holnap nyit ismét a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, én pedig jó mozizást kívánok mindannyiuknak!

Így, hogy közeledünk a délutánunknak a végéhez, természetesen nem maradhatnak el a folytatásban sem még a jó zenék, úgyhogy Lily Wood and the Prick és Szikadéva után Szakács Gergő és az Induljál szól hamarosan. Itt lesz velünk Miles Smith és Neil Horan a Drive Safe cím legfrissebbjükkel, valamint forog Pink és a Never Gonna Not Dance. Igen, jó rádiózást! What?

0: Elkezdtünk a délutánunknak a végéhez, mindjárt 5 óra, úgyhogy Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, majd pedig szólnak a folytatásban is a jó zenék itt nálunk a 99.8-on, úgyhogy ne távolodjanak el nagyon a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt, holnap ugyanígy itt leszek az éterben, 1 és 5 között, tartsanak akkor is velem. Tóth Cilit hallották, további szép estét, és jó rádiózást mindenkinek!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu
4: Ciao, ciao bella!
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Ocsei Kis Zoltán Általános Iskola, a Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere.
8: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan 4:30 felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a részvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt a sajtos tejfölös lángos. hangos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
7: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az NT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MT-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
1: Sporthírek.
7: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
1: Időjárás jelentés.
7: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donovan alában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

macska kövön. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva. Köszönöm.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétije öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
7: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egész napos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester.
9: Most meghirdettük, hogy 40 év, 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbóli várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen 2 napos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. 40 év 40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagy rész különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis fecsételés füzetecske bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén egy kis jutalmat is kap.
8: Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A Kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüst éremmel és országos 10. helyezéssel zárta a szereplését a Körmend Women Basketball Club a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Club játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzás körzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűé és a bodzái pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafafélék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MT-vel. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő 2 napos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
3: Sporthírek.
8: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
3: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Ocsei Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermek napi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere.
2: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél ötöt felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt, a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb még most is egyébként. Kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
1: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozó helye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az MT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
1: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbé Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donovan alában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: The curtains are closed now.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kisrázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkoztatott Balázs polgármester.
2: Most meghirdettük, hogy 40 év 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbóli várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. A 40 év 40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis fecsételés füzetecske bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén egy kis jutalmat is kap.
1: Kisrázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kisrázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüstéremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Klubba a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A háromnapos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Klub játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az Egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzai pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfa félék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafa félék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden a Szemtével. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT-vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
0: Sporthírek.
1: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Szép estét, Körment, köszöntöm a hallgatókat. Ha szerda este, akkor azt jelenti, hogy Sportpiac Tóth Gáborral. A következő nagyjából fél órában belemerülünk egy kicsit az elmúlt hetek sporteseményeibe. Lesz szó természetesen labdarúgásról és az elmúlt hét legnagyobb eseményéről, azaz a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjéről. Belemerülünk egy kicsit a kosárlabda világába, megnézzük Fepo búcsúját, illetve azt, hogy az NBA-ben hogyan alakulnak a döntőbe vezető utak. Nem maradhat el természetesen a környéket érintő fontosabb sportesemények rangsora sem, megnézzük, hogyan végeztek a labdarúgó csapataink. De lesz szó még egy kis ökölvívásról és egy kis úszásról is. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk!

Kezdjük egy kis focival, és a legfontosabb eseménnyel, ami a közelmúltban az országunkat érintette sportszinten, méghozzá az, hogy a Puskás Arénában szombaton a Bajnokok Ligája fináliát rendezték. Ez az első BL finálé Pesten, és nem is akármilyenre sikeredett. A Bajnokok Ligája döntő még mindig beszédtéma, szinte Európa bármely pontján, ahol sporttal foglalkoznak. A Paris Saint-Germain 120 percnyi játék után 11-es párbajban térdre kényszerítette az angol Arsenal együttesét. Paris Saint-Germain a Real Madrid óta az első olyan klub, amely meg tudta védeni a BL címét. Luis Enrique, az asztúriai zseni újabb aranybetűs lapot írt a történelem könyvekbe. 19 döntőből a 16. győzelmét aratta. A sajtó szerint a PSG türelme és taktikai érettsége volt a kulcs. Az angolok persze fájdalmasan élik meg. A Sun egyenesen igazságtalannak nevezi ezt, pláne úgy, hogy a negatív hős Gabriel Magalhães lett a 11-es párbaj végén, hiszen ő az égbe bikázta a saját büntetőjét. Különösen igazságtalan dolognak tűnik ez a brazil belső védővel szemben, pláne úgy, hogy az egész szezonja során kimagasló teljesítményt nyújtott mind a Bajnokok Ligájában, mind pedig a bajnokságban. De hát ilyen a sport, valaki a mennyországba lép, valaki pedig levonul a gyepről a pokolba.

Maradjunk még egy kicsit a nemzetközi futballnál, de egy kis magyar érintettséggel. Ne feledkezzünk meg a mieinkről, méghozzá Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról sem. A Liverpoolnál új sorozat indult, a klub történetének 100 legjobb játékosát rangsorolják, és ebben most Szoboszlai Dominik is bekerült a 99. helyen. 147 meccs, 28 gól, rengeteg gólpassz, és azok a bizonyos szabadrugás gólok. Az Arsenal, illetve a Manchester City ellen. Nem véletlen az elismerés. Fontos még megjegyezni a magyar játékosok kapcsán, hogy Arne Slot elhagyta a Liverpool csapatát, és Andori Iraola veszi át a Liverpool kispadját. A két válogatott játékos szerepe azonban valószínűleg megkérdőjelezhetetlen. Pláne annak tekintetében, hogy Iraolánál kezdő volt még a Bournemouth-ban Kerkez, és Szoboszlai pedig a szezon legjobbja volt a Liverpoolnál.

Ha már labdarúgás és magyar vonatkozást említettünk, akkor jöjjünk egy kicsit haza, és nézzük meg, hogy mi újság az itthoni labdarúgásban. Mert hogy a Ferencváros bejelentette, hogy Borbé Balázs lesz az új vezetőedzője. A 46 éves szakember az Etótól érkezik, ahol bajnoki címet nyert frissen. A váltás azért is jelentős, mert hosszú idő után áll újra magyar szakvezető az Üllői út kispadjára. Borbé 2019 és 2022 között már dolgozott a Ferencváros keretein belül, így jól ismeri a közeget. Feladata a nemzetközi porond és a hazai dominancia megőrzése lesz. Természetesen ennek nem igazán örülnek Győrben, ugyanis ott még Borbéjjal képzelték el a következő szezont, illetve a BL rájátszást. De hát ennyit számít a lojalitás, na meg a ferencvárosi szív és az a sok-sok pénz, amit valószínűleg Borbénak ígértek.

Most pedig, ahogyan ígértem, csúszunk át egy kicsit a parkettára, hiszen az NBA döntő a csúcspontjához érkezett. A párharc 1999 után ismétli önmagát, vagyis San Antonio Spurs kontra New York Knicks meccset fognak rendezni, vagyis meccseket. A szakértők szerint a Spurs erőssége egyértelműen az a Victor Wembanyama, akit ma már űrlényként emlegetnek. A 230 cm-es francia játékos a liga védő MVP-je lett. Olyan blokkok és három pontosok tartoznak a nevéhez, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottak a francia játékostól. Ugyanakkor a Knicks 53 év után éhes a bajnoki gyűrűre. Jalen Brunson a vezérük, de Karl Anthony Towns és Mikal Bridges is kiváló formában vannak. A Knicks a Cleveland elleni söprés után pihentebb, míg a Spurs egy 7 meccses kőkemény csatából érkezett az OKC ellen. Kérdés, hogy Wembanyama védelme képes lesz-e megállítani a Knicks 53 pontos átlagát. Ez a döntő a kosárlabda taktikai csúcs találkozója lesz. Érdekesség, hogyha az NBA szuperdöntője elhúzódik, akkor akár a labdarúgó világbajnokság döntőjével is egybeeshet az időpont. Ugyanis a kettő majdhogy nem átfedésben történhet meg majd a nyáron. Kérdés, hogyan bírja ezt majd el New York, és hogyan bírják el ezt majd az emberek? Ismerve a major sportok szerelmeseit, illetve az amerikai sportrajongókat, valószínűleg a kosárlabdát választanák majd többen. De ez már a jövő zenéje.

És akkor jöjjön most minden körmendi kedvenc pillanata, vagyis az égisz körment percek. Kosárlabda csapatunk számára ugyanis. A bajnoki szezon vége nem csupán a statisztikákról és a tabellán elfoglalt helyezésről szól, hanem egy olyan pillanatról, amelyre minden szurkoló, játékos és szakvezető hosszú évekig emlékezni fog. A Pécs ellen 118-98-as győzelemmel záruló mérkőzés csak a díszlet volt. A főszerepben egyetlen ember állt, a csapatkapitány, a pályán töltött 25 esztendő után végleg visszavonuló ikon, Ferenc Csaba, azaz mindenki fepúja. Amikor az utolsó dudaszó előtt elcsendesedtek a hangszórók, a körmendi tábor átvette az irányítást. A lelátón kibontakozó látványos élőkép nem csak egy játékosnak szólt, hanem a klubhűségnek, a város identitásának. A sportcsarnok falai között bezárult a csend, majd a tisztelet moralja töltötte meg a teret, amikor a közönség megköszönte azt a negyed évszázadot, amely alatt Fepu a pályán hagyta a szívét. A szezon korán sem volt könnyű út. Az alsóházi küzdelmek során a csapat légiósok nélkül szűk rotációval a nehézségek keresztüzében sokszor emberfeletti teljesítményre kényszerült. Elég csak az Alaegerszeg elleni 101-99-es egészen drámai és heroikus bravúra gondolnunk, amely bebizonyította, ha a technikai keretek korlátozottak is, a körmendi szív mindent felülír. Ez a csapat és az edzői stáb megmutatta, hogy a kosárlabda körmenden még mindig jóval több, mint egy sportág. Közösség és összetartozás. Ferenc Csaba karrierje pedig ennek a közösségnek a legfényesebb példája. Bár a 2025-26-os bajnokság lezárult, Fepu öröksége tovább él. Köszönjük azokat a felejthetetlen perceket, a tripla esőket, a vezérletet és a példát, amit az utódoknak mutattál. Köszönjük Fepu, a legenda mostantól a lelátóról nézi, ahogy a csarnok tovább élteti a nevét. Hey!

Természetesen a végére hagytunk egy kis regionális sportéletet. Pataki Barnabás az új generáció ökölvívó iskola sportolója, a 8. Grand Prix Zagreb nemzetközi tornán hozott el bronzérmet, kiválóan boxolva a világbajnoki szintű olasz ellenfele ellen. Uszonyos úszásban Szekeres Dorka lett a Diák Olimpia királynője 2 aranyéremmel, azonban Danyi Emma 3 dobogós helyezéssel is gazdagította a városunk dicsőség listáját. Gratulálunk neki! Végezetül egy kis labdarúgás, a Tuti Textil Körmend VS-e a 7. helyen zárta a szezont. A megyei első osztályú csapatunk helyzete még bizonytalan, az utolsó helyről várják a döntést, hogy a másodosztályú átrendeződések után

Ennyi fért a mai Sportpiacba. Búcsúzik a szerkesztő és a műsorvezető Tóth Gábor. Maradjanak velünk, jó zenehallgatást, és ne feledjék, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világsportja találkozik. Szép estét, Körme! Who's

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta a rádiónknak a város első embere.
2: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan 4:30 felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott. Úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb még most is egyébként. Kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
1: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az NT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja, a felelős gasztrohős alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-be. Ahogy minden évben most is, a közönség döntött el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
1: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donovan alában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
3: Kellemes időtöltést, és boldog nyarat kívánok mindenkinek, már mondhatom, mert tényleg itt a nyár, amikor a Balaton vize is már 24-25 fokos, kérem, és lehet benne lazán bemelegítés nélkül strandolni. Hát pontosan a pancsoláshoz, a balcsi parti naplementéhez való dalt hozok önnek, Newick-kal, aki a mai adás vendége lesz, és aki a Let Me In című slágert jól be fogja mutatni, meg azt a hölgyet is, aki fantasztikusan vokálozik, énekel benne. Én szerintem a következő egy órát töménytelen mennyiségben tele fogom rakni Newick-kel és róla szóló információval, szóval érdemes lesz velünk tartani.

0: Új Viktor, az DJ Newick a vendégem. Szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Na, hogy vagy? Jön a te időszakod nagyon, hatalmas nagy fesztiválok, partik, úgyhogy csak igen, is jót igen. Mondhatsz.
1: Én nagyon várom, megmondom őszintén, nyilván most még azért picit szomorkásabb az idő, de azért bízunk benne, hogy hamarosan most már teljesen átváltunk a napsütésre. És hát, ahogy mondtad is, a szabadtéri bulikra, a strandos bulikra, vagy bármi egyéb másra, úgyhogy ez igen, tehát ez minden nyár ilyen, várjuk nagyon.
0: Volt eddig is azért jó pár őrület. Mondjuk, milyen volt az utolsó bulid? Milyen nyomokat hagyott benned?
1: A mostani, vagy az elmúlt ilyen nyitott bulira gondolsz?
0: Hát mondjuk a mostani időszakból, mert az ennek is a megvan most... a hangulata, nem az ilyen klubturnéknak, vagy az ilyeneknek.
1: Hát képzeld, de most már azért lehet azt mondani, hogy már egy-két esetben felütötte a fejét az, hogy szabadtér. Például húsvétkor, itt, ahol én is lakom, ott is volt egy szabadtéri rendezvény, ami most már azt lehet mondani, hogy hagyományteremtő. Ugye ez most a harmadik ilyen rendezvény volt, a tavaly évben kettőt szerveztünk. Többek közt én is benne voltam a szervezésben, illetve a technikai részében, ezért mondom így. És hál' Istennek nagyon jól sikerült, hogy ahol én lakom, itt nem igazán van más egyéb ilyen...
0: Na, hol laksz mondjuk ki?
1: Halásztelek. És most igazából az történt, hogy a tavalyi évben augusztusban és szeptember végére, most pedig a húsvéti ünnepnek adtunk egy kicsit hangot ezzel, úgyhogy gyerekeknek és felnőtteknek is szóló, tehát családoknak szóló programról beszélek. A húsvéti az konkrétan tojáskeresgéléssel kezdődött délután, és utána pedig 4 óra körül elkezdtünk mi is zenélni, többet magammal, és este 10-11-ig tart a rendezvény. Azért mondtam is, hogy ez egy ilyen viszonylag korai szezon megelőző kis rendezvény volt, ami nagyon-nagyon jó hangulatú volt harmadjára is, aminek nagyon örülünk, és köszönjük szépen mindazoknak, akik itt voltak, nem csak a településről, hanem tényleg saját és nyilván személyes ismerőseim is eljöttek Mezőtúrról, Szlovákiából, Paks mellől, Orosházáról, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis dolog, így meg elismerő dolog, nyilván kollégák is eljöttek, megnézték, dicsérték, örültek, hogy itt voltak, mi is örültünk, hogy itt voltak, meg hát mindenki más is, aki itt volt, azoknak köszönjük szépen, és tényleg arról szól, hogy itt mindenki önfelette jól érzi magát, a gyerekek játszhatnak ugrálóvárban, kifestés, vagy arcfestés, illetve ugye húsvétet illetően volt tojáskeresés nekik, meg ugye fényképezkedni nyuszival, stb. Szóval jó pofa családi rendezvényről beszélünk, ami mindig az adott aktuális, szezonális időszakhoz alkalmazkodva van kitalálva.
0: Mármint a programok.
1: A program persze, ugye a tavaszi volt, ugye a húsvét volt, ugye a nyári, az akkor inkább egy kicsit ilyen fröccsözősebb, lazulósabb, meg ugye volt az mondhatni őszi, az pedig inkább a mondjuk is sörfesztivál jellegű kínálattal.
0: Az este 11-ig buli az nekem ilyen tini diszkó.
1: Igen, annak is lehetne nevezni, de mivel ugye szabadtéren van és a város közepén, ezt azért hogy nem is csináljuk tovább, nehogy nagy probléma legyen a hanggal, tudjon mindenki utána pihenni, másnap akár tudjon dolgozni. Ugye az ünnepnapok környékén szokott általában megrendezve lenni. Ugye most is ugye húsvét csütörtökén volt, ugye másnap már nem volt munka, úgyhogy igazából ez így van kitalálva, és ez egy nagyon-nagyon jó kis rendezvény, jó kis hangulat volt.
0: Zenélünk egyet most Newick-kal, aztán beszélgetünk tovább sok mindenről, itt kedvenc rádiója hullámhosszán, és hát ugye az elektronikában utazunk, úgyhogy jöjjön egy olyan, amit már régen vettünk talán elő, My Love.

0: Magyarország többszöri díjnyertes, lemezlovasa, producere és rádiós műsorvezetője DJ Newick, polgári nevén Új Viktor a vendége a mai adásnak. Így most a szokásoktól eltérően teljesen más zenei stílusból játszunk jó kis magyar dalokat, slágereket önöknek, és természetesen sok mindent megtudhatnak a kulisszák mögül DJ Newickról. Miből érzed meg mondjuk az első 5 percben, hogy jó lesz az este, amikor mondjuk hatalmas, vagy amikor ilyen fesztivál buli van, vagy éjszakában nyúló?
1: Ezt én általában mindig úgy csinálom, hogy sosem készülök föl lelkileg arra, hogy mit kéne, vagy mit akarok játszani. Én mindig az adott szituációhoz, közönséghez próbálok alkalmazkodni.
0: Figyeled a lélegzetvételüket, és hogy mi jön be, és arra építesz.
1: Így van, ez abszolút jól látod, jól mondod, az ottani rezzenéseket, meg energiákat próbálom összeegyeztetni magamba, és hát ugye nyilván ez kell jókor a rutin, meg minden ehhez, hogy ez így erre hagyatkozzon az ember, de nekem ez mindig így működött. Ha én elterveztem, hogy én ezekből a zenékből szeretnék valamit játszani, válogatni, akkor az általában nem sikerült, és én ezért ezt abba is hagytam, úgyhogy mindig alkalmazkodom a szituációhoz, figyelem az emberek összetételét, férfi, nő arány, életkor, stb. Uh-huh. És ahhoz mérten próbálok zenéket választani, hogy épp mi az, amit szeretnék játszani. Sokan tévedésben vannak, hogy tudod, azt a szettedet, amit játszottál, mit tudom én, 3 hónappal ezelőtt, azt játszod meg itt is. Nem, ez nem így működik, tehát, hogy nem ilyen szettekkel készülök én legalábbis, hanem mindig azt mérem föl, hogy hol vagyok, kiknek játszok, mennyien vagyunk, milyen hang van, tehát, hogy ez mind-mind összeteszi az eredménye az lesz, mondjam, hogy milyen zenék fognak előkerülni, mert például, hogyha nem megfelelő a hangtechnika, akkor hiába játszok olyan hangeffektekkel ellátott zenéket, vagy olyan zenei felépítésben lévő zenéket, amik egyébként hú de jól szól, hogyha nem megfelelő hozzá. Tehát ugye nyilván volt már erre is példa, kisebb klubokban, vagy nem olyan rendezvényeken. De ez egyébként egy viszonylag bonyolultan hangzó dolog, de attól függetlenül azért erre azért azt gondolom, hogy így az idők alatt ráér ez az ember, aki ezzel foglalkozik, vagy legalábbis hát ilyen a mi szakmánk.
0: Van olyan akkor, hogy látod, hogy aha, sokan, mit tudom, 25 év körüli csaj, akkor most nekik ez a zene, ez be fog
1: jönni. Van, pontosan.
0: Na mondj egy ilyet.
1: Hát most egy 25 év körüli csajnak én azt gondolom, hogy már lehet olyan zenét játszani, ami nem feltétlen, sőt, inkább a boldogság felé vezető, inkább, tehát nem a mostani. Tehát én arra gondolok most ezzel, most
0: jelen
1: ugye ezért viszonylag a zenei kínálat szerintem elég erőssé alakult, elég elektronikussá alakult, és én mindig a vokálos, vagy dallamos zenéket preferáltam minden buliban. Én próbálom ezeket is képviselni, játszani. Nyilván ezekhez kell, hogyha mondjuk előttem egy erősebb zenét játszó DJ volt, egy átvezetés, hogy én arra irányítsam utána onnan az estét, vagy a szettemet. Tehát, hogy a 25 éves csajoknak például akár lehet abból is meríteni, ami épp egy aktuális rádiókedvenc, de most már ugye figyelni kell akár a social media dolgokra, mint TikTok, mert ugye ott azért ez nagyon nagy kedvenc lett, tehát hogy a TikTokon épp mi a menő, most nem azt fogom játszani, de egy hasonló vonalat elkezdek mondjuk beleépíteni. Tehát, hogy akár tényleg ilyen összegezve ezekből lehet nagyjából összegyúrni, hogy akkor az az elkövetkezendő 3-4 egymás után jövő mondjuk blokk, vagy set, vagy bárminek nevezzük, akkor az milyen hangulatú legyen, aztán hogyha ráérez a közönség, akkor tartom a vonalat, ha nem érez rá, akkor természetesen 2-3 zene után váltani kell, mert azzal azért el is lehet rontani, hogyha nem egy hullámhosszon mozog a közönség velem, vagy legalábbis én nem mozgok velük. Úgyhogy nekem ezt folyamatosan kell figyelni, tehát az nem jó, hogyha én lesütött fejjel nézem a DJ pultot, és akkor azt játszok, amit akarok.
0: Ez magadnak?
1: Így van, hogyha az lenne, amit én szeretek hallgatni, akkor valószínűleg nem nagy buli lenne.
0: Te mit szeretsz hallgatni?
1: Én őszintén szólva, ha tehetem, minden kevesebb zenét.
0: Igen,
1: én például nagyon keveset hallgatok, itthon semmiféleképp nem hallgatok zenét, csak nem válogatok új zenéket, és azok közül szelektálom az épp aktuális kedvenceket. Hogyha utazok, akkor mostanában egyébként online hallgatok funky zenét.
0: Aha.
1: És van egy online csatorna, akik a live mixeikben nagyon-nagyon-nagyon jól illesztik össze a zenéket, és őket szívesen hallgatom,
0: én
1: kollégákat is nagyon-nagyon jó zenéket játszanak, dicséret nekik, és maguk az estek is, amik ugye ott felépülnek, ugye nem szeretnék elmenni majd egy ilyen buliba. De egyébként visszatérve arra, hogy tényleg hogyan, meg mint van, tehát hogy azért tényleg ez nagyon fontos szerintem. Ugye nekem is nyilván adódott már olyan rendezvény, ahol kicsik is, nagyok is voltak, ugye őket külön szeretem őket köszönteni, mert akkor érzik, hogy foglalkozok velük. Ugye én viszonylag azért sokat kommunikálok a fellépésem alatt, tehát hogy mindig megtalálok egy-egy embert, kiszúrok magamnak, és azzal kezdem mondjuk, hogy oda szólok valami, nyilván valami frappánsat, nem sértőt, valami vicceset inkább, ha tudok valamit hozzátenni, vagy hogyha gyerekek vannak, akkor épp tényleg most mondhatnék egy jó példát, a Demon Hunters, amivel lehet őket akár megtáncoltatni. Tehát, hogy valójában ezt nyilván nem magam miatt teszem, hanem hogyha mondjuk egy ilyen családi rendezvény, mint például, amit említettem is, van és épül föl, akkor természetesen mi értük vagyunk ott, és nem azt fogom előadni, hogy nyúlik egyébként, aki fesztiválokon meg klubokban játszik, mit játszana, hanem odafigyelek arra, hogy kiknek játszok.
0: Megint megállunk egy kicsit, de csak azért, hogy egy újabb New Week dalnak örülhessen a kedves rádióhallgató. Egy The Days címűt választottam most, aztán majd lesz olyan is, amiben nincsen vokál, abszolút instrumentál, és csupa-csupa elektronika, és jó kis zúzós, és nagyon tetszettős, megmocorogtató, de arra még egy kicsit várnia kell, meg a beszélgetés sorozat következő epizódjára is.

0: Új Viktor, azaz DJ New Week a vendégünk. A fővárosban robbant be a köztudatba 2014 és 16 között. Zsinórban háromszor választották meg az év DJ-ének Magyarországon, szóval igazi sztár, akit a legújabb munkája Let Me In kapcsán tárcsáztam, de sok minden másról beszélünk, és természetesen a leges legvégén, az interjú legvégén hallgatjuk majd meg ezt a dalt, de addig is lesznek itt még jók. Ott fejeztük be az előzőekben, hogy mindig a közönség igényeire szabod. Azt, hogy éppen mit játszol, vagy milyen zenét veszel elő egy-egy buliban. Hát szolgáltatás, ugye?
1: Így
0: kell
1: van.
0: Szolgálni az adott közönséget.
1: Fel, nekünk ez a feladatunk, én legalábbis így látom.
0: Nem érezted úgy néha, hogy pont ebből kifolyólag... Na, ismerek olyan DJ-ket, akik azt mondják, hogy ők ezt nem... Tehát azt mondják, hogy mit tudom én, ebben a rádióban ezt kell játszani, vagy valami, vagy ilyen stílusút, és akkor ők azt mondják, hogy nekik ez nem.
1: Hát ismerek én is ilyet. Ezt én úgy gondolom, hogy mindenkinek az egyéni döntése, hogy próbál hozzáállni egyrészt a rádió elvárásainak, hogy akar illeszkedni, vagy nem akar illeszkedni a rádió zenei szelekciójához. Én szeretem az elején középutat. Én úgy gondolom, hogy mindenhol ezt próbálom a fellépéseimén is, a rádióban is, ahol dolgozom, megtartani, úgyhogy ez működni tudjon.
0: Mindenevő vagy amúgy zenében? Mert ugye a funkit említett, nem? Na mi
1: nem
0: az, amit abszolút nem fogyasztasz? Vagy kirázd tőle a hideg?
1: Hát egyébként most ez nagyon csúnyán fog hangzani, de én például nem vagyok oda a magyar zenékért. Én egyébként a zenéket úgy...
0: Sokan vannak így egyébként
1: vagy
0: szerintem.
1: Vagy sorolom be, hogy én abszolút nem a szövegére figyelek, márpedig nyilván a magyar zenéknél vannak nagyon jó szövegek, ez kétségtelen, de engem őszintén szóval ez nekem másodlagos az, hogy most miről szól a szövege. Engem első körben a hangulata fog meg a zenéknek, és mondom ezt úgy, hogy igazából én viszonylag jól beszélek németül, és angolul kevésbé, de azért értek abból is néhány kifejezés szót vagy mondatot, de először én mindig a hangulatát figyelem meg a zenének, és hogyha az megragad, nyilván a hangszerelés, egyéb más, az énekhang, stb., hogy ha ez mind passzol, akkor jöhet a repertoárba. Az, hogy miről szól, az már kérdéses, tehát lehet, hogy játszottam már olyan zenét is, ami nagyon csúnyán beszélnek benne, de nyilván, tehát hogy első körben azért persze...
0: Nem a nyusz is családi napon.
1: Nem, így van, természetesen azt is kell tudni, hogy mit hol szabad, de ettől függetlenül tényleg ez nálam így szokott kialakulni, hogyha meghallgatom, és nyilván elvisz magával, akkor ez belekerül a repertoárba, de ez onnantól kezdve megint csak az, hogy mit, mikor és hová teszel, az megint csak nem mindegy.
0: Aha, és akkor annyira a te repertoáradon, szóval nem olyan szívesen rakod bele mondjuk a magyar zenéket. Vagy belerakod, ha azt kívánja a közönség, de hát...
1: Én egy nagyon frappáns dologgal oldom ezt meg. Nincs nálam magyar zene. Nagyon-nagyon kevés van egyébként, azért hazudnék, de körülbelül 2-3 magyar zene van, abból az egyik 2 darab a saját remix. Azért van úgy, hogy belekerülhet esetleg a repertoáromba, de nem feltétlenül játszom tényleg. Sőt, inkább azt mondom, hogy 99%-ban nem kerül elő. De lehet, hogy inkább 99,9%. Tehát nem nagyon játszom magyar zenét. Tehát a mostani pop, illetve egyéb slágerek, amit mondjuk akár rádióban, a TikTokon, YouTube-on, bárhol lehet hallgatni, én nem az a fajta, én inkább klubzenét játszom, és emellé próbálom ezt, amit az előbb is ugye elmeséltem, vagy mondtam, hogy azokra is figyelve, hogyha esetleg egy ilyen rendezvényen találom magam, ahol nem csak a 15-20, vagy nem a 25 pluszosok vannak, hanem mondjuk épp egy délutáni rendezvény, vagy mondjuk egy korásti rendezvény, egy városnap akár legyen az, amiből azért most az elmúlt időszakban viszonylag sok volt, ahol részt vehettem. És azért ez nagyon fontos szerintem, hogy egy lemezlovas is, mint egy előadó is figyeljen arra, de én például nem gondolom, hogy jó az, mikor egy teszem azt a rapper, bocsánat, hogy nem akarok senkit megbántani, ha esetleg vulgárisabb szövege van, ugyanazt adja elő egy olyan társaságban is, ahol mondjuk gyerekek vannak. És én ezt megéltem, és ez nagyon-nagyon nem volt jó pofa a közönség szemében, szemén úgy láttam.
0: Na tudod, van olyan rapper, akinek nincsen más a repertoáriába, tehát ott meg a szervezőknek kellett volna egyébként mérlegelni, hogy mondjuk őt oda hívják-e az ő abszolút rendezvényébe, és az arra a célközönségbehez, akit ő megcéloz a rendezvényével, az odaillik-e vagy sem? Tehát itt
1: ez
0: is vannak sokszor hibák.
1: Ezt mérlegelni kell.
0: Mert mindenki azt gondolja, hogy tud rendezvényt szervezni. Bocs, Magyarországon ez megint.
1: Sőt, itthon nagyon sokan
0: nagyon, tudnak. Nagyon, mindenki tud. Igazából
1: legalábbis úgy érzik.
0: Jó, nyilván ezt így,
1: nem,
0: így
1: nem,
0: éllel mondtam.
1: Nyilván ezért ez is egy nagyon-nagyon összetett feladat,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Felmérni azt, hogy milyen településnek és kiknek szervez rendezvényt. Ugye nálunk is, amiről nem akarok tényleg már nagyon sokat erről regélni, meg ódákat zengeni, de hogy mi is, amikor leültünk erről beszélgetni, hogy nálunk mi történjen, ami esetleg érdekes lehet halásztereknek, azért mondtam azt, hogy én is részt vettem benne a szervezésében, mert konkrétan végül is együtt találtuk ki, én adtam az ötletet, hogy egy ilyen piknik jelleget próbáljunk összerakni, ahová babzsákokra leülhetnek, kijöhetnek a gyerekekkel, totyogókkal is, tényleg egész piciktől kezdve.
0: Jó, tehát behatároltátok a célközönséget, hogy ez egy ilyen...
1: Így van, kiklaknak itt, mire lehet igény, mi az, ami szórakoztatja őket, mi az, ami érdekes, vagy kevésbé érdekes, és az így alakul ki. És szerintem ezt minden rendezvénynél sokkal nagyobb volumenben is ezzel azért a szervezőknek tisztába kell lenni. Nem elég az, hogy mondjuk az anyagi feltétele meglegyen ahhoz, hogy ő most fogok hívni. Most mondtam, nem mondok szándékosan nevet, egy nagyobb előadót, vagy egy koncertet szervezni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez mindenkinek tudni kell azért ezt. Legalábbis én azt gondolom.
0: Na jó, nagyon megy az idő, úgyhogy egy újabb New Week dal jön, aztán még beszélgetünk persze, lesz miről, de írtam egy olyat, amiben nem nagyon van vokál, viszont annál zúzósabb mi, Robinson Anthem.

0: Itt vagyunk ismét DJ New Week-kal, azaz új Viktorral, akivel bulizunk jókat a mai adásban, szuper New Week slágereket hallgatunk, és egy csomó minden infót begyűjtünk róla az életéről, a karrierjéről. Volt már olyan buli, ami teljesen félrement?
1: Hogyna, persze, szerintem minden jónak volt már ilyen.
0: Ezekre nem szeretnél visszagondolni, gondolom, hogy melyek
1: de
0: voltak ezek.
1: Igazából az is tanulság. Vannak, azokból is lehet tanulni, én azt gondolom, hogy ott is a lehető legrosszabb helyzetből is a legjobbat megpróbálnak kihozni. Ez nyilván legtöbbször létszámot érintő kellemetlenség, ugye, hogy most nincsenek elegen. Volt már olyan is, hogy technikai probléma lépett fel, akkor arra is azért lelkileg felkészülni, hogy ha ne egy Isten, egy ilyen spontán dolog van, elmegy az áram, most mondok, amit leszakad a, mit tudom én, a sátor, vagy bármi. Nyilván ilyet nem kívánok, meg nem, én nem is fogok megélni, de előfordulhat. Ezzel lehet, ezekkel is számolni, és tényleg voltak olyan korábban, például Balaton mellett azért elég sűrűn előfordulhat az, hogy egy gyors zápor, egy nagy erős szelű zápor van, ami miatt abba kell, hogy maradjon a rendezvény. Konkrétan megéltem én is olyat, hogy beálltam a DJ pultba, amikor már várható volt a vihar, de még mondták, hogy még nincsen riasztás, még mehet, és az 6. percnél szóltak, hogy sajnos megjött a riasztás, 2500 embert ki kell küldenem. Szerinted mennyire szerettek ott akkor?
0: Nem hiszem, hogy ezt nyomták.
1: Engem hibáztatnak azért, mert fúj a szél, csak ezt közölni velük azért
0: hát nem hálás.
1: Megfelelően kell, igen, de nem is egy hálás feladat, hogy fiúk, lányok, olyan helyzet van, ami miatt ezt sajnos most be kell fejezni, holnap folytatás, vagy nem tudom, épp ahogy sikerül. De hát arról természetesen nem tett senki.
0: Na jött a Let Me In, ami ja, engem egy kicsit visszarepített, egy ilyen 20 évvel ezelőtti időszakomba, képzeld el.
1: Ezt örömmel hallom.
0: Hangulatában és mindenben, még az akkori nagy flirt bulikba, meg körülbelül ilyen feelinget.
1: Tehát akkor diszkózenéről beszélünk?
0: Nekem egyébként ilyen abszolút klubzene. Uh-huh. De fesztiválzene is. Tehát olyan, amikor nyár van, vagy nagyon meleg van, vagy jó idő van, vagy nagyon, nagyon bulizol.
1: Igen, ez volt a szándékunk. Aha. Egy ilyen nyári feelingű, könnyen megjegyezhető, dallamú, dallamtapadás, ugye, amiről beszélgethetünk, igen. Ugye ez nagyon fontos. És ez rögtön nekünk is, amikor az énekesünkkel beszélgettünk, hogy...
0: Hát nagyon jó hangot találtatok hozzá.
1: Köszönjük.
0: Zseniális.
1: Ő egy régi ismerős, aki a fiókból került elő körülbelül, de ugye sikerült megcsináljunk a zenei alapot, és ugye mindig a legtöbb probléma azzal, hogy akkor ki meg hogyan énekeljen. Ugye próbálkoztam én is már magyar énekesekkel angolul énekelni, az kevésbé sikerült jól, és az nyilván még jobban elvett a kedvemet a magyar vonatkozásoktól, és nem azért, mert nincsenek, nagyon jó énekeseink vannak, csak ugye az angol kiejtés, ami nálam kicsit kiüti a biztosítékot, hogyha valami nem úgy, nem olyan, akkor az sajnos nálam nem megy át. Na mindegy, szóval az
0: hát
1: a lényeg,
0: mert hogyha angolul alkat, akkor már ez úgy kell hallgatni, ez az én véleményem is, hogy becsukod a szemed, és nem gondolod azt, hogy ez egy magyar.
1: Abszolút,
0: magyar dal,
1: abszolút,
0: hanem ilyen nem, ne, valahonnan, mit tudom, ilyen Amerikából jött, vagy akárhonnan jött.
1: Igen, vagy bárhonnan is, így van. Szóval visszatérve a lényegére, hogy igen, abszolút nyárra szerettünk volna ezzel rá hangolódni, és én azt gondolom, hogy ez nagyjából sikerült is, és azért is egy ilyen
0: könnyű. Miért nagyjából?
1: Hát, mert hogy ugye volt egy beta verziója, ami egy kicsit klubosabban szólt.
0: Aha.
1: Ami egy kicsit
0: az így zorkóbb volt, tehát erősebb volt az alja? Vagy?
1: Az túlzás, de egy kicsi finomítás történt rajta. Tehát, hogy igen, én azt
0: ettől
1: a
0: lesz
1: verzió...
0: mondjuk rádióbarátabb is?
1: Igen, sokkal lágyabbak a basszusok, a lábdobok benne, és ezért is volt talán erre lehetőség, hogy ezt ilyen rádiók felé, meg én is azért is gondoltam, hogy a rádióknak is elküldjük.
0: Hú, én azért kíváncsi lennék a beta verzióra is.
1: Nem sokkal erősebb egyébként, csak egy kicsit, hogy mondjam, tényleg egy kicsit több dinamika van benne. Én ezt a verziót egyébként megtartottam a fellépéseimre, az például pontosan odavaló. Nincsen, tehát hogy azért nem olyan óriási nagy különbséget kell elképzelni, ezek csak ilyen kis finom hangolások inkább, tehát ilyen masterelés, ugye a zenének
0: utómunkálatok.
1: Az utómunkálataikban történt még változtatás, ahhoz, hogy a rádió barátabb verzió is elkészüljön. Tehát, hogy effektív nagy különbség nincsen, akinek van hozzá füle, az úgy hallja, hogy igen, ez egy kicsit azért markánsabb basszusok vannak benne, vagy lábdobok, inkább úgy mondom, mert azokon vettünk vissza egy picit. És ugye a cíneket, meg stb. Egy kicsit erősebben szólnak benne a hangok. Itt inkább ugye a vokára lett kiélezve a rádióbarátabb verzió.
0: Na figyelj, bocs, hogy beléd folytom a szót, de megint ketyeg ugye az óra. A legnagyobb ellenségünk az idő, de egyébként olyan szép is, hogy múlik, mert annyi minden tartalommal tele tudjuk tölteni, például majd a következő perceket is. Mert előveszünk most egy New Week slágert, aztán én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki ez a Keti, aki a Let Me-nhez adta a hangját, de jön egy olyan szuper szenzáció, amit nagyon sokan kívántak, hogy letölthető verzióban elérjenek. Duck Funkkal készült New Week dal, Erdő, Erdő, Erdő.

0: Let Me In címmel egy jó kis nyári forró hangulatú sláger dobott piacra nekünk. New Week, azaz új Viktor, DJ New Week, akivel beszélgettem eddig is, meg akivel még beszélgetek, és a Let Me In kapcsán szóba került ugye Ketina, ki is ő?
1: A Keti? Hát akkor azt is, hogy próbálom röviden egyszerűen elmagyarázni.
0: Jó.
1: Nekem volt egy olyan dalom, aminek az volt a címe, hogy Tonight. Ez 2015-re tehető, ha jól emlékszem pontosan. És a Tonight esetében ő egy dél-afrikai hölgy volt, a Lokka, aki fölénekelte. Uh-huh. És a Lokka, illetve a barátnője, ő a barátnője, a Keti, őket találtam én meg először, egyébként egy szlovákiai oldalról hallottam egy zenét, egy szlovák diszkós kollégának a zenét, és nekem borzasztóan megtetszett a hölgynek a hangja, és akkor kérdeztem, hogy te mondom, ki ez az énekes. És akkor mondta, hogy ő a Lokka, ő Dél-Afrikában lakik, egyébként egy szőke halál, tejfehér valakit képzelj el. Én azt gondoltam először, hogy egy sötétbőrű valami nagyon-nagyon...
0: De olyan a hangja? Mert vagy az Afrikához ez kötődött?
1: Nem, feltétlenül, csak azt gondoltam, hogy az a részhez ezt tudom csatlakozni.
0: Nem, ott rengeteg világos
1: is van. Így van, aztán utána én is felvilágosultam, és ugye tényleg az volt abban a poén, hogy ugye 2015-ben még azért kicsit másképp ment az internetes kommunikáció, de viszonylag ügyesen sikerült őt elérni, akkor már ugye létezett Facebook, tudtunk kommunikálni, és elküldtük neki az instrumentális verziót, ugye, hogy

0: Látok az instrumentál verziót, ami ugye nyilván az is csak egy ilyen könnyed, és tényleg egyébként hasonlít ehhez a dalhoz hangulatban, hogy mondom, fi, erre mit tudnátok ti? Ebből
1: És
0: mit
1: akkor
0: tudnátok
1: ők
0: kihozni? És
1: improvizáltak idézőjelben rá.
0: konkrétan improztak rá, így van, konkrétan 3 nap alatt küldte vissza, tökéletesen felénekelve, amin így elképedve néztünk, hogy úristen, ez elég gyorsan ment, és úgy, hogy nem kellett hozzányúlni. Konkrétan.
1: Aha.
0: Tehát, hogy ő egy stúdiókész vokált küldött vissza, ráillesztve, és mondtuk, hogy azt a mindenit. Tehát úgy ültünk az asztalnál, hogy ez hogy? És ugye így a másik kettő jelentkező, vagyis úgy általunk megkért hölgy is elküldte a demóját. Az egyiket, és mind a kettőt eltettük már a fiókba, de a Inka az idézőjelből volt talán leggyengébb, viszont a Keti az pedig ott maradt, és én neki tudtam, hogy jó hangja van, csak mondta, hogy még nem ő lesz az, hanem a Lokka lett végül kiválasztva, úgyhogy a Keti ott maradt a fiókba, és most így előkerült. És én megkérdeztem, hogy figyelj, van itt megint egy ilyen dal, ugyanaz lenne a szitu, hogy mit érez rá.
1: És ezt is felénekelte Lokka is?
0: Nem, a lokkát már valami menedzsment átvette, itt már ugye nehezebb, meg körülményesebb elérni, és első körben a Ketivel futottam egy kört, és nem is kellett nagyon tovább futni, úgyhogy igazából ő maradt. Meg, nekünk nagyon megfelelt, én mondtam, hogy minél egyszerűbb szöveg legyen, minél könnyedebb dallammal, ami ugye tényleg minél jobban megjegyezhető, meg szerethető, úgyhogy ő neki ez volt
1: Aha,
0: a
1: és
0: meglátása
1: a
0: rá.
1: szöveget is ő írta rá?
0: A szövegben elkezdtünk mi is egy kicsit kommunikálni, és adtunk neki nyilván egy vonalat. Tehát ugye a nyár, a jó idő, és ugye ez volt az irányvonal a szövegnek, illetve akár mondtuk azt is, hogy lehet benne a szerelem is, vagy valami érzelmi dolog is, és ő igazából úgy kapcsolta össze, és a szöveg ugye arról árulkodik, hogy egy hölgy, aki énekel, vagy bárki is legyen, az ének arról szól, hogy olyan dal arról szól, hogy tehát egy kérés, hogy engedje be őt érzelmileg, illetve rá lehet húzni arra is, hogy most már itt a jó idő ideje is, hogy engedjük be a jó időt, a napfényt, a
1: boldogságot,
0: nyarat,
1: meg minden.
0: Így van egy kicsit a
1: az
0: boldogság, ebből a szürkeségből, mármint a rossz időből, és igazából a kettőben egy tök jó párhuzamot húzott szerintem, és ezáltal lehet tényleg azt is mondani, hogy ez akár egy ilyen bíz meg bennem, szeress nyugodtan, nem fogok veled kitolni, vagy az, hogy, vagy igen, de mert legtöbbször azért ettől félnek, ezért nem szeretnek szerelmesek lenni, mert ugye ilyenkor azért
1: hát a csalódástól félnek,
0: sebezhető lehet
1: meg attól,
0: lesz
1: hogy nem
0: ember.
1: Lesz viszonozva, meg...
0: Így van, és akkor
1: ez
0: nagyon-nagyon szépen össze lett hangolva, és akkor utána, amikor ez meglett, akkor kezdtem én el foglalkozni a képvilágával, mármint a klipjével, amit úgy saját kézzel alkottam, nyilván nem saját felvételekből, de olyan felvételekből, amit ugye használhattunk, megvásároltunk, és utána kettő résznél kértem az AI segítségét, és megénekeltettük a hölgyet. Úgyhogy ennyiben használtuk a mostani technológiát. Ugye mindenki, úristen, ez egy AI klipet, mondom, srácok, nem. El kell szomorítsak mindenkit, van benne 2x8 másodperc, amikor a hölgy szája mozog, és egyébként most már azt gondolom, hogy butaság lenne nem használni ezeket a technikai adottságokat.
1: Így van.
0: Úgyhogy ez, ha bárkinek ez úgymond degradáló, vagy bármi, akkor ezért kövezzem meg nyugodtan, de az összes többit azt a két saját kezemmel vágtam, színeztem, és hangoltam, meg raktam össze hozzá, úgyhogy így született meg a klipje is hozzá. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy a képvilága is ugye egy baráti társaságról és egy külön szereplőről is szól, aki mondjuk vágyakozik arra, hogy a képekben is, képvilágban is, hogy valaki oda menjen és átölelje, tehát hogy nagyjából, ha megnézitek a YouTube klipjét, akkor ez körülbelül erről szól, tehát nem egy nagy sztori, de lemennek a partra egy baráti társaság, ott egy külön lány, aki pedig így tényleg várja, hogy oda menjen hozzá az az ember, akire vágyik, és hát körülbelül erről szól.
1: Oké, tényleg most már pillanatokon belül jön a Let Me In, Ketivel, de hogyha már megemlegettük, szerintem hallgatók kíváncsiakra, vagy szeretnék visszaidézni Lokka hangját is, úgyhogy mindenek előtt még DJ New Week Tonight címűje is a lemezjátszom tűje alatt.

0: 40-50-szer minimum fog.
1: Kell hagyni, hogy be tudja járni azt az útját, amit így be van. Tud járni maga a dal, meg hogy úgy megérjen tényleg, beérjen a hallgatóknál.
0: Nagyon sok szeretettel küldjük mindenkinek.
1: Ó, ez a végszó. Na, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Szia, hello.
0: Sziasztok.
1: Na akkor, hölgyek, urak, koktél a kézben, egy pálmafát képzeljen oda a feje fölé, tengerpartot a lába alá, dőljön hátra és élvezze a Napsütötte lehet mi én című New Week-tal egészségére.

0: Ez volt a mai sztárbeszéd vége, vagy ez ennél az, a búcsú pillanata. Köszönöm szépen, hogy önnel lehettem, remélem élvezte a mai adást. Györfi Kata búcsúzik most, a lehető legszebb nyári élményeket, érzéseket kívánva, találkozunk még természetesen. A jövőben kicsit kiszámíthatatlan vagyok mostanában, de ígérem, hogy oda teszem magamat, vagy ide ön elé a legnagyobb sztárinterjúkkal és a legújabb forró, perzselő, nyári újdonságokkal, magyar zenékkel. Minden jót!
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körmend FM-en. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vállalkozások jelentkezését várják az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának évfordulóját Vasvár. Kis rázsós tábort hirdetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A vállalkozások jelentkezését várja az iparkamara az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos ügyben. Szeretnék felmérni az aszbesztet tartalmazó kőzuzalék felhasználásával kapcsolatos ügy gazdasági hatásait és a vállalkozói szektor érintettségét. Az elmúlt időszakban nyilvánosságra került, hogy Magyarország több településén aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot használtak fel különböző út, terület és egyéb építési munkálatok során. A kamara közleménye szerint a kialakult helyzet nem csupán közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, hanem számos gazdasági szereplőt is érinthet. Hétvégén ünnepli újbóli várossá avatásának 40. évfordulóját Vasvár. Pénteken délután a Békeházban, szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központ melletti rendezvénytéren lesznek egésznapos programok. Egy füzetet is kiadtak a játékos kedvű közönségnek, ebbe a rendezvények látogatását igazoló pecsét kerülhet, nyilatkozta Tóth Balázs polgármester.
3: Meghirdettük, hogy 40 év 40 program, már mindig hangsúlyozzuk, mint egykori megyeszékely, hogy az újbóli várossá nyilvánításnak van a 40 éves évfordulója, hiszen egyébként már 750 éve város Vasvár, tehát a 1986-os újbóli várossá nyilvánítás ünnepeljük idén. Nyár elején, június 5-én, 6-án egy ilyen kétnapos fesztivállal, rendezvénysorozattal igyekszünk megfelelő, méltó módon megemlékezni. 40 év 40 program azonnal jött, hogy azokat a programokat, amelyek nagyrészt különben is megszervezi a város, megszervezik a civil szervezetek, azokat most fűzzük, és egy egységes program sorozattá állítsuk sorba. Van egy kis pecsételés füzetecske bélyegzővel, hogy aki mindegyik programon részt vesz, az a végén olyan kis jutalmat is kap.
2: Kis rázsós tábort hirdet a Rázsó Imre Technikum a felső tagozatosoknak. Háromnapos nyári tábort szervez a 6. és 7. osztályos tanulók számára június 22 és 24 között a Rázsó Imre Technikum. A kis rázsós tábor célja, hogy a résztvevők játékos élmény alapú programokon keresztül ismerkedjenek az intézmény közösségével és képzési területeivel. Jelentkezni a Rázsó Imre Technikum titkárságán lehet. Ezüst éremmel és országos 10. helyezéssel zárta szereplését a Körmend Women Basketball Club a bajai országos döntőben. A körmendi együttes a fináléban a Kecskemét csapatával mérkőzött meg, amely ezúttal jobbnak bizonyult, így a 2. helyen végzett a tornán. A 3-napos bajai döntő végén a Körmend Women Basketball Club játékosai és a szakmai stáb ezüstéremmel térhetett haza, miközben országos rangsorban a 10. helyet szerezték meg. A Balatont érintő önálló fejlesztés politikát és önálló költségvetés kidolgozását tartja szükségesnek a Balatoni Köregyesület. Az egyesület hétfőn az ehhez szükséges teendőket összefoglaló levélben fordult Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterhez. A levelet az MT-hez is eljuttatták. Azt írták, a Balaton partmenti településeinek és vonzáskörzetének fejlesztési igényei jelentősen különböznek a 3 érintett megye távolabbi településeinek problémáitól, ezért a térség érdekeit azt szolgálná, ha a Balatont önálló régióként fejlesztenék. Ismét felerősödött a pollenterhelés. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan magas, a Csalánféléké az Útifű és a Bodzei pedig közepes tartományban alakulhat. Az eperfa félék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, esetenként közepes szinten lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a kőr is, a ciprus és a tiszafa félék, a tölgy és a nyírvilágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Drámaian csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom a daganatos betegeknél, azokkal az intervenciós módszerekkel, amelyeket a Semmelweis Egyetemen nemrég alakult fájdalommunkacsoport alkalmaz, közölte a Felsőoktatási Intézmény kedden a Szemtével. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttételes betegeket látnak el. Az intervenciós fájdalomcsillapítás lényege, hogy a fájdalmat közvetítő idegpályákat kikapcsolják valamilyen tűszúrásos technikával, ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Ezek az eljárások a gyógyszeres kezelés kiegészítőjeként óriási életminőségjavulást hozhatnak az onkológiai betegek számára, és probléma nélkül megismételhetők, ha a fájdalom kiújul vagy másút jelentkezik, tették hozzá. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság között. A 80. évforduló alkalmával az államfő kétnapos ünnepségsorozatot vezet. A városok prefektusainak küldött üzenetében az intézmények és a polgárok közötti bizalom erősítését szorgalmazta. A 80. évfordulóra az elnöki palota internetes oldalt nyitott, amelyre eddig közel 1000 videót töltöttek fel. A mozgóképes üzeneteket az olaszok küldték arról, mit jelent számukra a köztársaság. Az olasz városokban az ünnepre megnyitották az intézmények székházait. Több középületre a köztársaság emlékezetes eseményeinek képeit vetítik ki.
1: Sporthírek.
2: Világrekorddal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az Ausztriában zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a VB diadal mellett világcsúcsot is döntöttek.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

órán indított el egy újabb órát, a Körmend FM-en szerda délelőtt köszöntök mindenkit, én Hászalai Balázs vagyok. Nehéz helyzet alakult ki a város legutóbbi képviselőtestület ülésén, amikor nem sikerült elfogadni a város tavalyi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót. Ez lesz az egyik témánk ebben az órában, hiszen vendégül látjuk dr. Szabó Barna polgármestert, aki elmondja majd, hogy miért is lenne különösen fontos a döntés meghozatala majd holnap, amikor ismét összehívja emiatt a testületet. A legutóbbi találkozó további érdekes témáit is soroljuk majd, illetve visszatekintünk az elmúlt hétvégi gyermeknapi eseményekre, amelyek egy részét ugyan elmosta az első, de a programok többségét sikerült megtartani. Ez is témánk lesz, tehát ebben az órában dr. Szabó Barnával. Tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ez a Város Rádiója, ahol, ahogy ígértem, a polgármester dr. Szabó Barnát fogjuk vendégül látni ebben az órában, akivel arról a rendkívüli helyzetről fogunk beszélni, amely miatt most csütörtökre ismét össze kellett hívni egy rendkívüli testületi ülést. Város tavalyi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót ugyanis a múlt heti találkozón nem sikerült elfogadni, hogy vajon mi az oka ennek, erről is szólunk, illetve taglaljuk a további főbb napirendi pontokat, de mielőtt neki kezdenénk ennek, szót kell ejtenünk arról az izgalmas hétvégéről, amelyet nemrég hagytunk magunk mögött. Rengeteg minden történt a belvárosban, a kastélyban, a kastélyudvaron, pláne a gyermeknapon, ahol nem maradtak éhesek a körmendi családok. Hogy sikerült ez a rendezvény?
1: Így van, és nem is a gyereknappal kezdenék, hanem ez egy hosszú hétvége volt kulturális szempontból, rendezvény szempontjából Körmenden, egész péntektől vasárnapig. Egy megnyert Hungarikum pályázatra felfűzve, Battyányiak és az édességek ké volt a főszerep. Elkészült a Pelikán szelet, ugye a Battyányiak címerébe a Pelikán, a címermadár. Gyermekeknek, felnőtteknek különböző ezzel kapcsolatos előadások és rendezvények voltak. Illetve hát ugye szombaton a néptáncé reggeltől estig volt a főszerep a színházon belül, illetve a májusfa kitáncolásnak a gálája lett volna, mondhatom azt, hogy lett volna, mert akkor jött be ez az általad említett rossz időjárás a szabadtéri színpadon, de ezt is be kellett hozni a színházba. A szombati nap a népi táncról szólt, egy plusz egy kiállítás megnyitóval pénteken, egy élő népművészek kiállításának a megnyitójával kezdődött, és igenis vasárnap, ugye május utolsó vasárnapra az a gyermeknap. Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ, az időjárásra ugye arra nem tudnak készülni. Kora délután kezdődtek el a programok, nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél öt felé lecsapott az első vihar, az egy kicsit azért vagy haza, vagy pedig be az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket. De utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy összességében jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt, a zivatar nem kellett volna, de majd jövőre reméljük, hogy jobb is lesz.
0: Sokan álltak sorba a lángosért is, amit te készítettél. Melyik ízesítés volt a legnépszerűbb?
1: Igen, volt egy olyan ötletem, hogy tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra, előtte különben ott voltak a májusfa kitáncoláson is. Ne csak egy köszöntő szöveget mondjak a gyerekeknek, lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném egy óra keretében az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper öntetes, vaníliapudingos lángosokkal, meg a hagyományos sósokkal is. És akkor ezt felajánlottam, nagy sikere volt. A tapasztalatom az, hogy a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus sajtos tejfölös fokhagymás az ment legjobban. Hát igen, ennek a úgymond akciónak is a közepébe csapott bele a vihar, és szabadtéren magam készítettem a lángosokat, én tettem rá a feltéteket. De nem szegte a kedvét nekem se, illetve a sorbálóknak se, úgyhogy bőrig áztunk mindannyian a közepén, de percünet nem volt, gyakorlatilag a 4 és 5 óra között ígértem én ezt. Ez a 3-4-4-től egy olyan fél hatig eltartott, és egy olyan 140 lángossal meg tudtam vendégelni a körmend környéki gyerekeket. Nagy öröm volt, úgyhogy valószínűleg abból hagyományt fogunk csinálni.
0: Pelikán szeletről milyen tapasztalatokat szerezhettek a látogatók?
1: Nekem szerencsém volt még a Pelikán szeletről, amikor még a mini cukrászdának a munkatársai dolgoztak. Prototípus szerencsém volt még díszítés nélkül is megkóstolni. Nagyon ízlett. Most a tapasztalat az így feldíszítve, hogy ma kiszolgálták a Pelikán szeletet, és lehetősége volt a város lakosságának megkóstolni. Nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy köszönjük szépen a mini cukrászda munkatársainak és tulajdonosainak.
0: Ilyen mozgalmas hétvége lesz még júniusban. Úgyhogy fogunk beszélni még ilyen eseményekről, és ajánlunk hasonló programokat. Most azonban egy rövid zene után térjünk rá a komolyabb témákra, konkrétan a legutóbbi testületi ülés legfontosabb pontjaira. Vendégünk dr. Szabó Barna polgármester.

0: Ismét rendkívüli helyzet állt elő Körmenden, a múlt heti testületi ülésén nem sikerült elfogadni a pénzügyi beszámolót. Vajon mi történik ilyenkor és miért alakult ki ez a helyzet? Erről beszélgetünk a folytatásban. Vendégünk dr. Szabó Barna polgármester.
1: Előző héten szerdán volt egy maratoni testületi ülésünk, majdnem 4 óra hosszan tartott, sok napirendi ponttal. A legfontosabb részei, amit minden önkormányzata meg kell tenni május 31-ig, tehát a tavalyi 2025 évi gazdálkodásnak az elfogadása. Most lett volna a költségvetési rendeletünknek az első módosítása, ami egy évben 2-3-4 meg szokott történni minden településnek az életében. Ezek nem kapták meg a többségi szavazatot, tehát sajnos 6 igen és 6 nem szavazattal nem szavazta meg Körmend város képviselőtestülete a 2025 évi pénzügyi beszámolót. Arról szól, hogy azok a számokra adunk egy visszajelzést, amik megtörténtek a tavalyi évben. Konkrét indokat nem hallottunk a nem szavazóktól, de mindannyian, minden képviselő tisztában volt azzal, hiszen le is lett írva és el is lett mondva szóba, hogy június 1-ig, ha ez nincs leadva egy településnek, akkor az állami normatív támogatásnak a folyósítása, a szünetel, meg büntetés is jár a településnek. Én úgy tudom, illetve tudom, hogy Vas megyében egyetlen település vagyunk, de talán az országban is a egyedüli Körmend, akinek a testülete nem fogadta el ezt a beszámolót. És ugye ezt tudni kell, hogy ez nem alkudozás kérdése, mert ezek a számok nem tudnak változni. Tehát nem olyan, mint a költségvetés megtervezésénél, ott mennek a konszenzuson alapuló alkuk esetleg. Itt nincs alkú, ezek a számok, ezek kőbe vésettek. Egyébként a könyvvizsgáló is kiváló minősítésre elfogadta, magyar állam kincstárpénzügyi szakemberei is elfogadták. Mivel tudjuk, hogy milyen következményekkel jár, ezért most a héten újra egy rendkívüli testületülés keretében neki futtatom a képviselőtestet, és bízom benne, hogy akkor pozitív döntés születik. Így akkor ebből a 4 nap, néhány nap csúszással, így akkor nem éri komoly baj, vagy bírság, vagy hátrány a városunkat. Kicsit kapcsolódik hozzá a belső elleni jelentések, ami nem lett elfogadva, illetve említettem a 2026 évi rendelet, költségvetési rendeletünk első módosítása, ahol beépülnének a számok közé, a sorok közé azok a munkák, amiket elvégeztünk az évnek az eddigi részében. Bízom benne, hogy belső egyeztetések alapján rövidesen ez is sorra fog kerülni. Hátráltatja az önkormányzat munkáját ez is.
0: Mi történne egyébként konkrétan, hogyha most csütörtökön sem születne megegyezés erről?
1: Hát gyakorlatilag ugye az önkormányzatoknak járó normatív támogatás, hogyha nem folyósítják, mert akkor nem folyósítanák, amíg nincs elfogadva, akkor gyakorlatilag ez havi szinten 70-80 millió forint mínuszt jelent a városnak. Átfordítva, egy bizonyos tartalék azért képezve van, hála a pénzügyi iroda munkatársainak, de mondjuk az önkormányzaton keresztül kifizetett alkalmazottak, ez mondjuk 400 ember, tehát nem csak a hivatalnak a dolgozói, hanem az összes óvópedagógus, a szociális szférában, a kulturális szférában dolgozók, ez 400 embernek a fizetése. Mondjuk egy hónapig még tartalékol van, de a következő hónapban már akár a fizetésükön is múlhatott volna, vagy múlik, hogyha nincs megszavazva ez a költségvetés elfogadása. De bízunk benne, hogy addig nem jutunk el.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Szerintettem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elittem, minden egyben van.

0: Ez a Városrádiója szerda délelőtt. Folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel, a város első embere a vendégünk, akivel a múlt heti testületi ülés legfontosabb pillanatait idéztük fel, ezek közül például azt, hogy miért nem sikerült elfogadni a tavalyi pénzügyi beszámolót, és miért kell összehívni erre a hétre egy rendkívüli ülést. Most pedig nézzük a további fontosabb napirendi pontokat.
1: Ez a testület ülésnek az első néhány napirendi pontja volt az, amik a komoly dolgok, és nem sikerült megszavazni a képviselőtestületnek. Volt egy szokásos éves rendőrségi beszámoló, illetve a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézvezetőjének a szociális munkáról való beszámolója. Ezek mind a ketten egyhangulag elfogadásra kerültek, mindkét beszámoló testület képet kapott arról, hogy mind a szociális munka, mind pedig a közbiztonság, hál' Istennek, jól működik Körmend városában. Úgyhogy köszönjük az ebben dolgozóknak, tehát a rendőrség alkalmazottainak is, kapitányának, illetve a szociális intézménynek a dolgozóinak is. Ezen felül több napirendi pont között, ami még esetleg érdekes lehet, Körmendi Híradó nevű újságnak a szerződése lejárt. Úgy bélt a képviselőtestület, hogy sikeres volt az elmúlt időszakban ennek a lapnak a kiadása. Újra ezekkel a paraméterekkel szeretnénk pályázatot kírni, hogy folytatódjon ez a színvonalú újságnak a kiadása. Aztán költségvetésben már bele lett építve, de rendeletet kellett módosítani, hogy újszülöttek után, tehát hogyha születik egy gyermek Körmenden, akkor 20 000 forint támogatást kapott rá a szülő. Most ezt megemeltük, alapban 40 volt, de aztán a pénzügyi bizottság javaslatra 50 ezer, illetve Szlávics Csaba bizottság elnök javaslatra 50 ezer forintra emelte meg a képviselőtestület. A gyógyszertámogatásnak az összegét szintén megemeltük. Ahogy ott a képviselőtestület ülésen is elmondtam, tisztában vagyunk vele, hogy ezzel a születésszámot nem tudjuk megnövelni Körmenden, hogy a újszülött támogatás 20-ről 50-re, de mégis egy jelzés értéke van, hogy fontos számunkra a újszülöttek érkezése Körmend szempontjából. Batthyány Lovasbandériumnak volt egy kérése, lovasszállító kocsijuk tönkrement, 1,5 millió forintot kértek még hozzá, hogy segítsük őket, hogy meg tudjanak egy új lovasszállítót vásárolni. Én úgy gondolom, hogy olyan régi és megbízható és aktív egyesületről van szó, hogy nem volt kérdés, és ezt is egyhangulag támogatta a képviselőtestület. Aztán egy aprónak tűnő, de én úgy gondolom mégis nagy dolog. Dénes Lajos utcai katolikus óvodába megtudtuk, hogy ez egyik komoly, néhány éve lerakott és nagyon jó alapotú nagy játszótéri eszközt ki akarják szerelni az udvar, tehát ki akarják onnan szerelni. Nyilván ugye ez tulajdonban már a katolikus egyházé. Ők abban gondolkodtak alapban, hogy egy másik katolikus intézménybe ezt elszállítják valahol a megyén vagy országon belül akár, és megkerestem őket, hogy kérnék, hogy Körmend városába hadd maradjon valami köztéri részen, és köszönöm püspök úrnak is és a munkatársainak, hogy erre megadta az engedélyt, tehát most rövidesen ki lesz szerelve ez a játszótér jelem, és a testület egyhangulag úgy döntött, hogy a Naputcának a elejében, Naputca és a 8-as főútnak a találkozásánál. Ott nagyon régen voltak játszótéri elemek, most nincs, és akkor ide kerülne be ez a komplex kis játszótér, az ottaniak nagy örömére, de ebbe is teljesen egyhangú szavazás volt szerencsére. Én le akartam menni napirendről, mert már nem láttam értelmét, de képviselőtestület egy része kinyilvánította, hogy ők szeretnének véleményt elmondani a sokat vitatott, illetve sok nagy-nagy port kevert temetői fűnyírás, hogy úgy mondjam, de nem csak a fűnyírásról szól, zöld felületnek a karbantartása, tehát ebben nem csak a fűnyírás van benne, hanem a növényzetnek, a tujáknak az ápolása, stb. Itt elmondta mindenki a véleményét, nagy jelentősége már nem volt neki, de most úgy láttam, hogy egy közös megállapodás született, hogy ahogy most elindultak a városgondokság idejébe, fogja csinálni ezt a munkát évvégéig a temetőkbe. Meglátjuk ennek a bekerülési költségét, meglátjuk ennek a minőségét, csak ennek függvényében a jövő évről majd akkor közösen dönteni fog a képviselőtestület. Összességében egy hosszú testületülés volt. Voltak egyetnemértések, ami a város szempontjából én úgy gondolom nem kedvező, de összességében egy normális hangvételű testületű ülés volt.

0: 99.8 Örmend FM, a stúdióban továbbra is vendégünk dr. Szabó Barna, a város polgármestere. A legutóbbi képviselőtestületi ülésről beszélgettünk, illetve jó néhány egyéb nyárindító fontos témánk is volt már eddig. Folytatódnak az ülések a nyáron is, vagy lesz némi szünet?
1: A nyáron folytatódnak az ülések, egyébként a rendkívüli mellett.
2: Hát alapban rendes testületű ülést én még június végén szeretnék egyet tartani, ez már a nyár közepe, és akkor július-augusztusban ez egy nem kőbe vésett dolog, de mivel sokan elmennek szabadságra, ezért akkor fogok csak összehívni rendkívüli testületülés, hogyha szükséges, tehát időben valamilyen szorítva vagyunk. Úgyhogy az én terveim június végén tartok egy testületülést, és utána vagy augusztus legvégén, vagy inkább szeptember legelején, hogyha a következő rendes testületülést. Képviselők meg a polgárság se pihen ebbe a két hónapban nyilván, de a testületi ülések nélkül is van mit és lehet mit, és kell is mit dolgozni, de legalább ezzel egy kicsit pihentetjük a rendszert, úgymond, de egyébként a közigazgatásban sok helyen így van.
0: A tavaszi választások után, a kormányváltást követően változott-e bármi az önkormányzatok számára? Mi történik ilyenkor, milyen feladatokat ró egy településre? A nagyjából minden minisztériumot és hatóságot érintő változások sora, hogy lehet erre felkészülni? Mik a teendők?
2: Minden település önkormányzatát érinti ez a változás. Mindannyian értesültünk róla, hogy a minisztériumoknak a elnevezése, száma, ott dolgozók, tehát miniszterek, államtitkároknak a személye, az megváltozik teljesen. Tehát gyakorlatilag, ami rutinszerűen akár információszerzés, akár lobbizás, vagy bármi szempontjából, amihez fordultunk minisztériumokhoz, az most törlődött mindenkinek. Most fölépül egy új, vagy fölépült egy új, elérhetőséget még nem mindegyiknél tudtunk, de ezt minden polgármester és minden településnek szépen ki kell járni a saját kis ösvényét, hogy megtalálja az oda vezető utakat, és bizony benne is lehetve tudom, hogy ők is ugyanilyen segítőkészek lesznek, csak most egy kicsit olyan átmeneti helyzet van ez ügyben, ez teljesen természetes. Közvetlenül önkormányzatokat érintő döntéseket, nagyban érintő döntéseket nem hozott még az új kormány, ezek is sorra fognak kerülni, amikor jönnek, akkor ez alkalmazkodni kell mindannyiunknak.
0: Ami viszont biztosan jön, az a nyár, és rengeteg program, ahogy emlegettük, lesz olyan mozgalmas hétvége még júniusban is, mint a mögöttünk hagyott volt, úgyhogy ezekről részletesebben is kellene majd beszélnünk. Arra kérlek, hogy ha van időd, akkor gyere hozzánk jövő héten is, hogy áttekinthessük a nagy nyári körmenti rendezvényeket, és ajánlhassuk ezeket a hallgatóknak. Dr. Szabó Barnának köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: városban, de nagyon úgy tűnik, hogy a folytatásban is bármikor lehet majd falatozni. Ebből az újdonságból a Batthyány család desszertjei közül lett ez is újra gondolva, illetve megalkotva, hiszen a Pelikán szelet abszolút körmendi szülemény a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi. Ezt mesélte az édességről nekünk Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
1: A sütemény kitalálásakor egy fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. A másik pedig, ami úgy gondoltuk, hogy szerepeljen a sütiben és benne legyen, az pedig a piros. Ebben az esetben a málna a Batthyányak kertjében fellelhető volt. Ez egyébként a Batthyány szeletben is szerepel, ugye szedres, málnás, mascarpone és krémmel készülő sütiről van szó. Itt most csak a málnát használtuk fel a piros szín miatt. A tésztának az alapja, ahogy említettem, egy citrusos piskóta, nehéz piskóta, tehát nehezebben is szárad meg a piskóta. Egy kicsit mi azt mondjuk, hogy szaftosabb, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, és kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el. Ez egy kicsit az édességét ellensúlyozza a sütinek, mert fehér csokis krémmel készül a krém. Fehér csokival készül a krém, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát. Ez a liofilizált málna, ez másként viselkedik, mint hogyha rendes friss gyümölcsöt tennénk a süteménybe, mert nem ázik el. Tehát ez ilyen apró kis málna darabok, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja a sütinek. A tetejét pedig fehér csokival vontuk be, nagyon vékony fehér csoki réteggel vontuk be, és ezt is liofilizált málnával szórtuk meg. És egy kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel. Tehát meg a Batthyányaknál már volt mentalevél, és egy kicsit ez is a színességét a süteménynek. Tehát látványra úgy gondoljuk, hogy így egy jó sütemény született. Az ízét meg mindenkit kóstolja meg. Ha lemarad róla, akkor szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a cukrászdába is, és a Batthyányi szelet mellett szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne. Így szűk körben mi kóstoltuk és próbálkoztunk, tehát többféle elképzelés is volt, emellett maradtunk, és hát nagyon várjuk a vendégeket, és várjuk a visszajelzést, hogy ízlik-e a sütemény, és mondjuk egy nyári süteménynek én azt gondolom, hogy jó lehet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Városi megemlékezést rendeznek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Körmenden. Lángossal várták a gyerekeket. A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Városi megemlékezést rendeznek Körmenden a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 4-én az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának 106. évfordulóján. A program 16:30-kor kezdődik az Országzászlónál, a Rákóczi út és a Batthyány út kereszteződésében. Az ünnepségen emlékező beszédet mond Gombás Áron néprajzkutató, a dr. Batthyány Satman László Múzeum munkatársa. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Orcsai Kis Zoltán általános iskola, a Somogyi Béla tagiskolája tanulói. A rendezvény részeként koszorúzást tartanak. Lángossal várták a gyerekeket Körmenden. Gyermeknapi vendéglátásra hívta a körmendi családokat a hétvégén dr. Szabó Barna polgármester. A gyermeknapi ingyenes lángosozást a várudvaron tartották. A hagyományos változatok mellett több különleges ízesítés is szerepelt a kínálatban, mondta el rádiónknak a város első embere.
2: Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a kulturális központ. Nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél 5 felé lecsapott az első vihar. Az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt. Tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra. Előtte lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném az odalátogató a gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper, vaníliapudingos. Nagy sikere volt, a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus az ment legjobban.
1: A biciklisekre figyelnek a héten a vasi rendőrök. Elindult az újabb roadpoll akció. A héten a kétkerekű járművek lesznek a fókuszban a megye útjain. A nemzetközi közlekedésbiztonsági akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a vasi rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség vagy figyelmetlen manőver, vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Újabb ismert sportember részvételét jelentették be a szervezők a körmendi Rába Beach Basket rendezvényén. A magyar kosárlabda egyik meghatározó alakja, Gulyás Robert is ellátogat az idei eseményre. A 213 cm magas egykori center pályafutása során több mint 100 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Karrierje szorosan összefonódott a paksi kosárlabdával, ahol bajnoki címet is szerzett, emellett jelentős nemzetközi pályafutást is tudhat maga mögött. Gulyás Robert jelenleg az Atomerőmű SE férfi kosárlabda szakosztályának elnökeként dolgozik. A Rába Beach Basket évről évre a kosárlabda és a strand hangulat kedvelőinek egyik népszerű nyári találkozóhelye. A sportesemény célja, hogy a versenyek mellett közösségi programokkal és ismert vendégekkel színesítsék a rendezvényt. A kereseti adatok település szinten is elérhetőek a KSH térképes interaktív felületén. Frissült június 1-én a Központi Statisztikai Hivatal térképes felülete. A legfontosabb újdonság, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók 2019 és 25 közötti éves bruttó és nettó átlag keresete már a munkavállalók lakcíme szerinti települési szintű bontásban is elérhető, közölte a KSH hétfőn az NT-vel. A tíme a rendszerben összesen 13 mutató, a keresetek mellett egyebek közt a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a lakásállomány jellemzői frissültek június 1-én a legfrissebb adatok alapján. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, közölték a szervezők hétfőn az MT-vel. A megfelelő fogások 3 kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygóegészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kampány a fenntartató gasztronómia világnapjához kötődik, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott életre, és minden évben június 18-án tartják. Donald Trump amerikai elnök azt valószínűsíti, hogy a következő egy hét folyamán létrejön a megállapodás Iránnal. Donald Trump hangoztatta, hogy a megállapodás Iránnal egy katonai győzelemnél is jobb, ugyanakkor elismerte, hogy nem könnyű elérni az egyességet. Egyben megerősítette, hogy egyelőre nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatást akar. Az amerikai haderő hétfőn azt közölte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó zárlat jegyében már 121 hajót fordítottak vissza. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekes, Kovács Tibor és Nagy Íris táncművész részesült. Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel, közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Ahogy minden évben most is, a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadó művészek, akik tehetségükkel a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.
0: Sporthírek.
1: A kupagyőztes Ferencváros vezetősége mindenben megállapodott Borbély Balázzsal, így a 46 éves felvidéki szakember lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok együttes vezetője. Előző klubja az Eto FC közleményében jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön a Dunántúlon több napsütésre számíthatunk, a Donóvonalában és attól keletre viszont gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és itt eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati-nyugati szelet kísérhetik élénk erős széllökések, a legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Remember the shed I was born wild. I think I live on the outside. Never been fixed for the slow high yet.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Nem csúszik az este,

0: ahol nem hagy ki még a jó indulatot. Esély van arra, hogy jól indulhat, benned is rejtőzik, van ahol egy hős próbál.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerő hiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémpolon vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

boldog, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibáz a falhoz, állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé? Hogy igazi maradjak, legyek csak

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
1: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Monika információi következnek.
3: A programok sorát pénteken 14 órakor a Hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetárt Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas-keres-nyer címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batyán-Satman kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batyán-Satman kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyút hálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batyán-Satman kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.

0: Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter a körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa a történész Lórán Andrea is, jó magam, átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítása a Egyhád megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriz Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosra tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrz Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Forgalomkorlátozása a Markusovszki kórház területén. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszki Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Battyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batyán Stratmann László Múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt rejtett izzás, vagy további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellára folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen. Hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát. Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel, ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett. Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítania. La la la la la la la la.

0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 98. Ráthangolva. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerő hiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.